0: Sometimes there is some vritti.
1: Néha valamilyen vritti van.
0: And that everyone we have a good vrittis.
1: És mindannyiunknak jó vrittiei vannak.
0: But what is a vritti?
1: De mi a vritti?
0: I think this morning I said, you know.
1: Azt hiszem, ma reggel elmondtam, délelőtt.
0: Yes. So, first was
1: először.
0: Atha yoga anu. So we are very disciplined.
1: Mi nagyon fegyelmezettek vagyunk.
0: I can tell you one thing only.
1: Csak egy dolgot mondhatok.
0: It is not a joke.
1: Nem vicc.
0: So it is said.
1: Azt mondják.
0: Not only I am telling.
1: Nem csak én mondom.
0: But many people they are telling in Kumbh Mela.
1: Sokan mondják a Kumbh Mélán.
0: All many sadhus and this.
1: Sok szádú is ilyenek.
0: In some conference.
1: Konferenciákon.
0: Where are different people from the other part of the world.
1: Ahol különböző személyek vannak a világ különböző részéről.
0: And so they tells to me.
1: Mondják nekem.
0: Either they make a joke.
1: Vagy viccesen.
0: Or just how to say saying politely.
1: Vagy udvariasan.
0: But others all cannot be like this.
1: De nem lehet mindenki ilyen.
0: And they said.
1: Azt mondták.
0: They said, Vishwaguruji.
1: Vishwaguruji.
0: Your disciples are very disciplined.
1: A te tanítványaid nagyon fegyelmezettek.
0: Very disciplined. Very humble.
1: Nagyon alázatosak.
0: Everything.
1: Minden.
0: So, it is not a joke.
1: Nem vicc.
0: They said, yes, yoga and daily life, bhaktas or the practitioners, they are very disciplined.
1: Azt mondták, a jóga mindennap életben baktái, tanítványai nagyon fegyelmezettek.
0: I said, yes.
1: Mondtam, igen.
0: Come and see us.
1: Gyertek, nézzétek meg.
0: When the ice cream is there.
1: Mikor ott a fagyi.
0: How is the discipline?
1: Hol a fegyelem?
0: So, people, they really, really, they are telling good things about us.
1: Tényleg nagyon jó dolgokat mondanak rólunk az emberek.
0: Even in Indian airports.
1: Még az indiai repülőtér.
0: When they see this in yellow dress.
1: Repülőtéren, mikor látják a sárga ruhát.
0: Then they said, oh, is from the Vishwaguruji's bhaktas.
1: Mondják, ezek Vishwaguruji baktái.
0: Yeah, many, many.
1: Sokan.
0: And also, really, our bhaktas, our practitioners, our Europeans, Indian, I cannot tell you anything.
1: A mi baktáink, gyakorlóink, az európaiak, az indiaiakról nem mondhatok semmit.
0: Also, there, they have a good reputation for. No one is going to selling there somewhere and sitting in the restaurant and drinking Coca-Cola and this and that.
1: És jó hírük van, hogy nem árusítanak dolgokat, nem ülnek éttermekben, Coca-Colát iszogatva ilyenek.
0: Except one.
1: Kivéve egy.
0: Gyanéspuri.
1: Gyanéspuri.
0: Yes. I know.
1: Tudom.
0: That's why I'm telling.
1: Azért mondom.
0: Because Gyaneshwar Puri is listening now.
1: Mert Gyaneshwar Puri hallgatja.
0: Yes. when I'm a few days in Jaipur ashram,
1: mikor néhány napot Jaipur ashramban vagyok,
0: the Gyaneshwar Puri is very nervous.
1: Gyaneshwar Puri nagyon ideges.
0: Because he represents all Europeans.
1: Mert ő képviseli az összes európait.
0: So they are all very good. Gyaneshwar is really very, very nice.
1: Mindannyian nagyon jó, Gyaneshwar tényleg nagyon kedves.
0: So it is okay.
1: Rendben.
0: So vritti.
1: A vritti.
0: The whole things what I telling you about vritti.
1: Mindaz, amit mondok a vrittikről nektek.
0: And the vritti have two way.
1: Két útja van a vrittinek.
0: One is the discipline by parents and teachers and friends.
1: Az egyik a szülőktől, tanítóktól, barátoktól származó fegyelem.
0: So first is the parents.
1: Elsők a szülők.
0: And parents can only teach what they know.
1: A szülők csak azt tudják megtanítani, amit ők tudnak.
0: So this is a big problem now.
1: Ez nagy gond most.
0: And second is by nature.
1: A második pedig a természetből adódó.
0: It has this vritti very nice.
1: Ennek nagyon jó a vrittie.
0: So vritti is what you are doing. You have good food to eat.
1: A vritti, amit csinálsz, van jó ételed enni.
0: But after eating this and that, and then you go outside to eat some ice cream.
1: De evés után elmész valami fagyit enni.
0: Or eat somewhere, restaurant, something.
1: Vagy egy étterembe valamit.
0: So it means that you were not content to eat your food, what your wife or mother was cooking for you.
1: Tehát nem voltál elégedett azzal az étellel, amit feleséged vagy anyád főzött.
0: So that is a vritti.
1: Ez vritti.
0: And in the vritti, someone who is doing purposely and somebody does not know how to do or why.
1: A vrittiben benne van az, amit valaki tudatosan csinál, vagy amit nem tudja, hogy hogyan, miért.
0: Long time. Within this 40 years.
1: Hosszabb idő alatt, ebben a 40 évben.
0: So Krishnanand's wife.
1: Krishnanand felesége.
0: You know. So. Yeah. So the Krishnanand's wife. She gave one joke. Hungarian joke.
1: Mondott egy magyar viccet.
0: So now there is a vritti. That vritti is not your mistake.
1: Ez a vritti nem a te hibád.
0: So there is one company.
1: Van egy cég.
0: And in this company there are about 150 employers.
1: Körülbelül 150 alkalmazott.
0: And as a traditional, once a year, they give one party for the Christmas.
1: Évente egyszer hagyományos karácsonyi partit tartanak.
0: And of course for the Christmas day everyone would like to stay at home.
1: Persze karácsony napján mindenki otthon szeretne lenni.
0: So from the 1st December people already begin to give the party for friends and this and that.
1: Tehát ezért már december 1-től elkezdik a partikat, a karácsonyi partikat, a barátok meg ilyesmi.
0: It's okay.
1: Rendben.
0: And on that day,
1: azon a napon,
0: the owner of the company,
1: a cég tulajdonos,
0: is a very nice person.
1: Nagyon kedves ember.
0: And he said, please come with your partner.
1: Azt mondja, gyere a partnereddel.
0: Good. So that one man and his wife was invited.
1: Egy embert és a feleségét is meghívtak.
0: And she was very happy.
1: A nő nagyon örült.
0: Of course, everyone will take good dress and this and that.
1: Persze mindenki szép ruhát vesz föl, ilyesmi.
0: And there was big tables.
1: Nagy asztalok voltak.
0: And everywhere people were sitting.
1: Mindenhol ültek az emberek.
0: So one couples and then second couples, at this side couples, that all.
1: Párokban.
0: And they serve very nice dinner.
1: És nagyon finom vacsorát szolgáltak fel.
0: Very nice.
1: Nagyon finomat.
0: And round 10 o'clock then it was goodbye. Bye bye.
1: És körülbelül 10 órakor azt mondták, hogy viszlát.
0: People were all very happy, very nice eating and so on.
1: Mindenki nagyon örült, finom volt az étel, ilyesmi.
0: And this couple, they had 3 children at home.
1: Ennek a párnak 3 gyereke volt otthon.
0: And grandparents.
1: És nagyszülők is.
0: So children were waiting.
1: Vártak a gyerekek.
0: They are very curious.
1: Nagyon kíváncsiak voltak.
0: Parents, they ask about how eating was.
1: Megkérdezték, milyen volt a kaja.
0: So the parents, grandparents were sitting.
1: Ott ültek a szülők, a nagyszülők.
0: Children was sitting.
1: Meg a gyerekek.
0: And said, mother, mother, how was good eating?
1: Anya, anya, milyen volt az a finom étel?
0: How was the food?
1: Milyen volt az étel?
0: And said, yes, food was all enjoyed.
1: Igen, nagyon élvezetes volt.
0: And how did you test and how was mother, mommy, mother?
1: És te hogyan ízlelted meg, anya?
0: Said, oh, it was horrible.
1: Szörnyű volt.
0: Why?
1: Miért?
0: Because beside me was sitting one man.
1: Mert mellettem ült egy férfi.
0: And this one man, when he want to look in his plate,
1: mikor a tányérjára akart nézni,
0: his looking is like that, eyes.
1: Így nézett a szemeivel.
0: So always it goes to the other plate.
1: Tehát, hogy mindig a tányérból, másik tányérból vett.
0: His plate remained empty. Oh, well, full.
1: Az ő tányérja érintetlen maradt.
0: I begin to eat.
1: Én elkezdtem enni.
0: And he comes to eating.
1: És ő meg kivette az ételt.
0: So this was a joke of the Amritanand from Krishna's wife long ago.
1: Ezt hosszú idővel ezelőtt mondta ezt a viccet Amritanand.
0: And if not, you can ask her.
1: Megkérdezhetitek.
0: And where she told, I know that.
1: És azt is tudom, hol mondta.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: So, always there is people have a happiness, everything, good things.
1: Ahol emberek vannak, boldogság, jó dolgok.
0: So, the vritti and also that our

0: our humbleness and our good wishes for them all.
1: A vritik az alázat és a jó kívánságaink mindenki számára.
0: So, citta vritti nirodha. Through this we can.
1: Ezáltal elérhetjük.
0: Proceed further.
1: Hogy tovább fejlődjünk.
0: You have read the Patanjali Yoga book.
1: Olvastátok Patanjali Yoga könyvét.
0: You have our yoga book.
1: A yoga, mi yoga könyvünket.
0: And very soon our dear Radhaji from Vienna.
1: És hamarosan a mi kedves Radhajink Bécsből.
0: Will bring from my lectures beautiful also the book.
1: Az én előadásaimból egy új könyvet csinálsz, szépet.
0: So what is a vritti?
1: Mi a vritti?
0: So the vritti is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: So similarly, you know that we have to complete about the atma.
1: Hasonlóképpen be kell fejeznünk az atmával.
0: Oneness.
1: Az egység.
0: I told already.
1: Már elmondtam.
0: That there is only one. There is no two.
1: Csak egy van, nincsen kettő.
0: And that is. Yeah, that's why Guruji said one in all and all in one.
1: Ezért mondott a Guruji, hogy egy mindenben, minden egyben.
0: We are like an ocean.
1: Mi olyanok vagyunk, mint egy óceán.
0: All one in ocean.
1: Mindenki egy óceán.
0: And when
1: egy óceánban.
0: The steam or the para, whatever you say it, the steam goes up from the ocean.
1: Mikor fölemelkedik a pára az óceánból.
0: Separated.
1: Akkor külön válik.
0: But this fog which we see.
1: De ez a köd, amit látunk.
0: It is very fine. The little like stones.
1: Az picike cseppekből áll, mint kövecskékből.
0: And this is the only they are red, round.
1: Kör alakúak.
0: And when it goes higher, we call it ocean, the what you call the cloud.
1: Mikor följebb emelkedik, felhőnek hívjuk.
0: And this cloud is just like a gas.
1: Ez olyan, mint egy gáz, ez a felhő.
0: Very light, very light.
1: Nagyon könnyű.
0: And we all know that aeroplane is going through, and there's no any problem.
1: Tudjuk, hogy keresztül megy rajta a repülő, gond nélkül.
0: But there is also tiny drops.
1: De az is picike cseppekből áll.
0: And then again comes together.
1: És aztán ismét összeállnak.
0: And according to environment.
1: És a környezettől függően
0: the clouds coming down and becomes beautiful, this fine drops becomes big drops.
1: Lejjebb ereszkednek a felhők, és a picike cseppekből nagyobbak lesznek.
0: And sometimes big hails like this.
1: És néha ilyen nagy jegek.
0: When that happens,
1: mikor az történik,
0: then aeroplane is also a little bit damaged.
1: Akkor a repülőgépet is picit megrongálja.
0: And we too.
1: Meg minket.
0: So don't think, I will now wash my hand.
1: Ne gondold, hogy most ezzel megmosom a hajam.
0: Drop by drop.
1: Cseppenként.
0: So, one monk said.
1: Azt mondta egy szerzetes.
0: That stone by stone.
1: Kőről kőre.
0: And day by day.
1: Napról napra.
0: I will build it, my temple.
1: Felépítem a templomomat.
0: Named church came very, very late.
1: Nagyon messzire mehet.
0: It was unnamed temple.
1: A templom.
0: But the church, it maybe it is a other language.
1: A templom más nyelven.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: Main thing is the church should be.
1: Fő az, hogy templom legyen az.
0: People made with so much love and devotion.
1: Az emberek annyi szeretettel, odaadással csinálták.
0: With humbleness.
1: Alázattal.
0: Devotion to the Jesus or the Maria.
1: Alázat Jézus Mária iránt.
0: And now we are not even capable to take care of the church.
1: És most még csak gondját sem bírjuk viselni a templomoknak.
0: So the day will come.
1: Eljön a nap.
0: One day everything will change.
1: Amikor minden megváltozik.
0: It is a pity.
1: Kár.
0: But they cannot take care of the church and they are selling.
1: Nem tudnak vigyázni a templomokra és áruba bocsátják.
0: In England itself, how many churches are there for sale?
1: Csak Angliában mennyi templom van eladó?
0: And in the winter,
1: télen,
0: it's so cold.
1: Annyira hideg van.
0: So no one can have heating or anything.
1: Senki nem tud fűtést csinálni, ilyesmit.
0: I think government should do.
1: Azt hiszem, a kormánynak kellene.
0: At least temples, mosque, and church, etc. At least they should provide water and electricity and heating, no?
1: Legalább a templomoknak, mecseteknek kellene biztosítaniuk az elektromosságot, a vizet.
0: At least we could do for Jesus at least that much.
1: Legalább ennyit tegyünk Jézusért.
0: So Jesus is already going in very high divine consciousness.
1: Jézus már nagyon magas isteni tudatra jutott.
0: And some other is preparing.
1: És valaki más készülődik.
0: And that will be in that way that there will be no necessary to heat anything.
1: És az úgy lesz, hogy nem lesz szükséges fűteni semmit.
0: So in this way what we all
1: ilyen módon mi mind
0: coming today. So the one drop
1: jövünk
0: becomes
1: ma.
0: Very big drop.
1: A kis cseppekből nagyok lesznek.
0: And these big drops are falling on the earth.
1: A nagyobb cseppek leesnek a földre.
0: And drip by drip it becomes the flowing the water.
1: És a cseppekből folyóvíz lesz.
0: And this little water becomes little creek.
1: Abból egy picike víz ér.
0: And into the ocean.
1: És azután
0: with the big rivers and so.
1: Azután nagy folyók és az óceánba.
0: And again in the ocean.
1: És megint az óceánban.
0: So it is was from the ocean.
1: Benne volt az óceánban.
0: Travel through the high speed.
1: Keresztül utazott az egész magas téren.
0: There is till 10,000 11,000 meters the clouds up.
1: 10 kilométer, 11 kilométer magasra mennek a felhők.
0: I have my this machine telephone.
1: Van ez a gép a telefon.
0: So always I'm thinking how high I am now.
1: Megmutatja, milyen magasan vagyok.
0: But then there's a only blue sky.
1: De ott csak kék ég van.
0: But what I want to tell this.
1: Amit akarnék mondani, az.
0: It is in the stone by stone.
1: Körről kőre.
0: And day by day.
1: Napról napra.
0: So drip by drip.
1: Cseppről cseppre.
0: This water will come again.
1: Ismét jön a víz.
0: Into the ocean.
1: És belejut az óceánba.
0: Sometimes rains directly fall into the ocean.
1: Néha közvetlenül beleesik az eső.
0: Or in the Sahara.
1: az óceánba, de
0: or in the forest,
1: vagy a Szaharába, az erdőbe.
0: Who knows?
1: Ki tudja?
0: And it rain falls

0: what it will happen.
1: Hogy hol mi történik.
0: But sooner or later,
1: de hamarosan,
0: one day it will come to that ocean.
1: Előbb-utóbb belejut az óceánba.
0: Similarly, 8.4 million different creatures.
1: Hasonlóan a 8,4 millió különböző élőlény.
0: Now somebody said, now in this generation there are more different creatures.
1: Valaki azt mondja, hogy ebben a generációban különböző élőlények vannak.
0: But many died, that not anymore existing.
1: De sok kihalt, azok már nincsenek.
0: So replacing always.
1: Mindig cserélődik.
0: So it means that everyone have the essence of the God or divine,
1: ez
0: whatever.
1: Ez azt jelenti, mindenkiben benne van az Isten lényege.
0: That God what we call.
1: Az az Isten.
0: They are also drip by drip.
1: Amit, ahogy mi hívjuk, ők is cseppről cseppre.
0: So there are two kinds of God for me.
1: Számomra kétféle Isten van.
0: This holy saints.
1: Ezek a szentek.
0: Or we call incarnations.
1: Akiket inkarnációknak hívunk.
0: But it's still in the form.
1: De ők még formában vannak.
0: Now the Kali avatara.
1: A Kali avatar.
0: I'm waiting.
1: Arra várunk.
0: Will he just appear?
1: Csak megjelenik.
0: Or will be from the mother.
1: Vagy anyából.
0: Jesus was also from the mother.
1: Jézus is anyából született.
0: All Krishna, Rama, etc. All.
1: Mindezek Rama, Krishna, stb. Mind.
0: Only one. Csak is Svayambhu.
1: Csak egy Svayambhu.
0: So he have no mother and no father.
1: Ő neki nincs apja és anyja.
0: So sometimes people make a joke.
1: Néha az emberek viccelnek.
0: And ask you question.
1: Kérdést tesznek fel.
0: And if you can answer this.
1: Ha ezt meg tudod válaszolni.
0: Then I can tell yes you are yogi.
1: Akkor azt mondom igen, jogi vagy.
0: Someone tells this and that and that.
1: Valaki ezt mondja, más azt.
0: Me ask also they. One question.
1: Ez a kérdés.
0: So I said, of course.
1: Azt mondtam, persze.
0: It is not so cheap.
1: Nem olyan olcsó.
0: It needs lot of money.
1: Sok pénzre van szükség.
0: Then I will tell you.
1: Aztán mondom meg.
0: The bird or egg.
1: Hogy? A tyúk vagy a tojás?
0: That it means you don't want to tell or you don't know.
1: Ez azt jelenti, hogy nem akarod megmondani, vagy nem tudod.
0: I said I have.
1: Azt mondtam, nekem van.
0: And that I will not tell you.
1: De nem mondom el neked.
0: Because it becomes very cheap.
1: Mert nagyon olcsó lesz.
0: But to you I will tell you.
1: De nektek elmondom.
0: So yes.
1: Igen.
0: What was the first?
1: Mi volt az első?
0: The bird or the egg?
1: Tyúk vagy a tojás?
0: Or other creature?
1: Vagy valami más lény?
0: And that is only one.
1: Ez csak egy.
0: Svayambhu Shiva.
1: Svayambhu Shiva.
0: Neither mother.
1: Sem anya.
0: Nor father.
1: Sem apa.
0: Only he himself manifested himself in this whole world.
1: Csak ő maga nyilvánította meg magát ebben az egész világban.
0: So, it was the Svayambhu.
1: Ez volt a Svayambhu.
0: And then eggs produced.
1: És aztán készült a tojás.
0: First is Shiva.
1: Első Shiva.
0: And so, you are also Svayambhu.
1: Te is Svayambhu vagy.
0: Yes, you are all Svayambhu.
1: Ti is mind Svayambhu vagytok.
0: When you will get your son or daughter,
1: mikor fiad lányod lesz,
0: if you didn't come from the sky,
1: az nem az égből jött,
0: but it is from your mother, father,
1: hanem anyától, apától.
0: But that was beginning is from Svayambhu.
1: De a kezdet a Svayambhu volt.
0: So you can say yes.
1: Mondhatod, igen.
0: Who was the first?
1: Ki volt az első?
0: Who was it?
1: Ki volt?

0: Shiva.
1: Shiva.
0: So, similarly, that Shiva, that's Vritti, that is from the Shiva itself.
1: Hasonlóan az a Shiva, az a Vritti, Shivától magától van.
0: So, big ocean, you know, we know the ocean is around our earth.
1: Hatalmas az óceán, körül fogja az egész földet.
0: And my father used to say,
1: apám szokta mondani,
0: this is a lid on the cooking pot,
1: hogy a fedél a fazékon,
0: and pot is big,
1: nagy edény,
0: water inside boiling or this,
1: benne forra víz,
0: and this is one lid,
1: és a fedő,
0: and the middle of this lid,
1: fedő közepén,
0: is for her holding. One angle or what is that? So,
1: ott a fogó a közepén.
0: And this whole cover, the lid,
1: az az egész fedő,
0: is the ocean.
1: Az óceán.
0: And this little button there,
1: és az a kis gombocska,
0: that is the earth.
1: Az meg a föld.
0: So, we are very little.
1: Mi nagyon picik vagyunk.
0: And ocean is very much.
1: És nagyon nagy az óceán.
0: Hold your hands above the ocean.
1: Tartsd a kezed az óceán fölé.
0: And from your water give one drop on your palm.
1: És tegyél egy csepp vizet a tenyeredbe.
0: Here, down is the water.
1: Lent víz van.
0: That is Shiva.
1: Az Shiva.
0: And this one drop is Jiva.
1: Az az egy kis csepp, a Jiva.
0: Jiva means soul.
1: Azt jelenti lélek.
0: Our soul.
1: A mi lelkünk.
0: Our life Jiva.
1: A mi életünk Jiva.
0: So, below is the ocean.
1: Lent az óceán van, Shiva.
0: And this is Jiva.
1: És ez a Jiva.
0: Now, if this drop,
1: ha ez a csepp,
0: falls into the ocean,
1: beleesik az óceánba,
0: then this Jiva becomes Shiva.
1: Akkor ez a Jiva Shivává
0: válik. We are like a Shiva.
1: Válik. Mi olyanok vagyunk, mint Shiva.
0: Now, in this language, Shiva is in Sanskrit or the Hindi language.
1: Ez, hogy Shiva, Sanskrit, Hindi nyelven.
0: But many other countries,
1: de sok más ország,
0: they have different name.
1: Különböző neve van.
0: Name is different.
1: Más a név.
0: But reality is one.
1: De egy a valóság.
0: In our village or in city,
1: a városunkban, falunkban.
0: How many people, everyone have names, this and that.
1: Mindenkinek van valami neve.
0: But in reality,
1: valójában,
0: you are one of this country in this village.
1: Mindannyian ugyanannak a falunak, városnak vagytok a lakói.
0: And that's why duality is there where we are still separate.
1: Ott van a kettőség, ahol még külön váltak vagyunk.
0: But everything in a body is the same.
1: De minden egy a testben.
0: And always, everywhere, in whole countries, people said, the color of the blood is everywhere same.
1: És mindig azt mondják az emberek, minden országban a vérszíne mindenhol egyforma.
0: And so, we have to come, and therefore we know, we are very tiny, tiny drop of the fog.
1: El kell jussunk, és tudjuk, hogy mi csak egy nagyon pici cseppje vagyunk a ködnek.
0: Or heavy rain.
1: Vagy egy nagy eső.
0: Or the hail.
1: Vagy jég.
0: Or whole river flowing into the ocean.
1: Vagy egy egész folyó, ami folyik az óceánba.
0: So, there is also in Mahaprabhuji's book, it is said,
1: Mahaprabhuji könyvében áll,
0: and he said that the whole forest is burning.
1: Íg az egész erdő.
0: And there's one little mesh stick.
1: Van egy pici gyufa.
0: This little mesh stick or the whole fire is burning there.
1: Ez a kis gyufa ég, vagy az egész erdő?
0: It is the same.
1: Ugyanaz.
0: It is not a quantity, but quality.
1: Nem a mennyiség, hanem a minőség.
0: And that's why the Agni Dev.
1: Ezért Agni Dev.
0: Agni. And this Agni.
1: Ez az Agni.
0: There is a fire burning in the ocean, or in the forest.
1: Ég a tűz az erdőben.
0: But sometime in the ocean, fire is burning.
1: De néha az óceánban ég a tűz.
0: It's stupid.
1: Hülyeség.
0: But it is.
1: De tényleg.
0: Because in a very big tanker.
1: Mert egy nagyon nagy tankhajó.
0: The petrol came out.
1: Kifolyik az olaj.
0: And now this is on the surface.
1: És most ott van a felületen.
0: And fire is burning.
1: És ég a tűz.
0: We said, oh, in the water fire is burning.
1: A vízben tűz van, ég.
0: So it is one day you don't know where you will be on the fire.
1: Nem tudod, hol kerülsz egy nap tűzbe.
0: And now you also have fire in our body.
1: Most tűz van a testedben is.
0: And you have so many different quality of the fire in your body.
1: Különböző fajta tüzek vannak a testedben.
0: Many.
1: Sokféle.
0: So this is a fire and that's why the fire tattva.
1: Ez a tűz elem.
0: So it doesn't matter if it's a little fire or big fire, it is the fire.
1: Nem számít, hogy kis tűz vagy nagy, az tűz.
0: Jata Agni. That is when you are hungry.
1: Mikor éhes vagy.
0: Something burning in the stomach.
1: Valami ég a gyomorban.
0: That is called Jata Agni.
1: Ezt hívják úgy Jata Agni.
0: Hunger.
1: Éhség.
0: And when is it really sometimes a little child when he's hungry.
1: Mikor egy kisgyermek éhes.
0: The stomach is fire inside.
1: Tűz van a gyomorban.
0: Cries till mommy gives the milk.
1: Sír, amíg az anya tejet ad.
0: So the mother will give the milk.
1: Anya tejet ad.
0: And child will not cry because he get quickly the liquid.
1: És a gyerek nem sír, mert gyorsan folyadékhoz jut.
0: So many different kind of fire we have in our body.
1: Sokféle különböző tűz van a testünkben.
0: In our brain.
1: Az agyunkban.
0: In our thoughts.
1: Gondolatainkban.
0: Many things.
1: Sokféle dolog.
0: So, other animals also.
1: Más állatok szintén.
0: And this tree have also.
1: Meg a fa is.
0: So this fire element is everywhere.
1: A tűzelem mindenhol van.
0: Similarly water.
1: Hasonlóan a víz.
0: Etc.
1: És a többi.
0: So we are all one.
1: Mindannyian egyek vagyunk.
0: And that what we said, Sri Guru Atma, Paramatma, Mahatma, Purushottam, Sakal Jagke Antarjami, Characharike Atma, which I told already many times.
1: Amit már sokszor elmondtam.
0: Nabha Rupa Vyapo Satyapo.
1: Nabha.
0: Sky.
1: Az ég.
0: Nabha Rupa. Now, what is the rupa?
1: Mi az a rupa?
0: The form.
1: A forma.
0: Now, which form?
1: Milyen forma?
0: The real form is only the sky.
1: Az igazi forma csak az ég.
0: Above the clouds.
1: A felhők fölött.
0: Only the sky, nothing else.
1: Csak az ég, más nincs.
0: So, Nabha Rupa.
1: Nabha Rupa.
0: So, what is your form? Beauty, what is your form?
1: Mi a te szépséged, formád?
0: You are that equal as the endless universe.
1: Te egyenlő vagy, mint a végtelen univerzum.
0: Nabha Rupa, Satya Apo. And that is the truth.
1: Ez az igazság.
0: And you are the truth.
1: Te vagy az igazság.
0: The truth, what we are searching is within us.
1: Az igazság, amit keresünk bennünk van.
0: But with this, there are at the Patanjali said.
1: A vrittik, ahogy Patanjali mondja.
0: So citta vritti nirodaha. So, this is we shall understand
1: meg kell értsük
0: within ourselves.
1: Magunkon belül.
0: Satya apho. So you are your atma within thyself, that is the truth.
1: Te vagy az atma magadon belül, ez az igazság.
0: What are you searching?
1: Mit keresel?
0: Moku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Sufi bhajan is there.
1: Ez egy sufi bhajan.
0: Moku kahan tu dhunde bande? Where are you searching me?
1: Hol keresel engem, my friend? Kedvesem.
0: Moku kahan tu bande bande, main to mere paas mein. I am within.
1: Belül vagyok.
0: I am in the forest.
1: Az erdőben vagyok.
0: But it is in my heart.
1: De a szívemben.
0: Moku kahan tu bande so bande bande, main to tere paas mein. Khojoge to pal bhar mein. If you really will search me,
1: ha tényleg keresel engem,
0: to within a second,
1: egy pillanat alatt,
0: within myself, my atma,
1: bennem, az atmám,
0: and that is a one,
1: ez egy.
0: So there are the all truth is in those great saints, what they gave such a poems and in written books is not enough.
1: Minden igazság benne van ezekben a költeményekben a nagy szentektől, a leírt könyvek az nem elég.
0: You can change many things in your book.
1: Sok mindent változtatni lehet a könyvben.
0: Now in my book, when it's finished, then you will print again new, and you will write many things inside.
1: A könyvemben, miután ki van nyomtatva, újra ki lehet nyomtatni és megváltoztatni sok mindent.
0: But in Bhagavad Gita, no one can change.
1: De a Bhagavad Gita-ban senki nem tud változtatni.
0: You cannot change.
1: Nem lehet.
0: And if you change, it is wrong.
1: Mert ha megváltoztatod, rosszá válik.
0: That is it.
1: Ennyi.
0: So, that truth, atma, is within ourselves.
1: Az az igazság, az atma belül van bennünk.
0: Vimala chetan atma. And so, this vimala chetan, it is
1: a vimala chetan.
0: Beauty. And chetan, the awaken.
1: Chetan, a felébredt.
0: And that is atma.
1: Az atma.
0: Dun dhyan age agam jage dhuna.
1: Duna.
0: Not duna. Again, you make mistake.
1: Megint hibát csinálsz.
0: You should, in that way, you should pronounce that language.
1: Úgy kell kiejteni ebben a nyelvben.
0: Yeah. Dhunna. Dhunna means your concentration.
1: Ez a koncentráció.
0: Your meditation.
1: A meditációt.
0: You are. And it is your complete oneness there.
1: A teljes egységed benne van.
0: You don't see anything.
1: Nem látsz semmit.
0: You are completely in oneness.
1: Teljesen az egységben vagy.
0: Dhuna is a fireplace.
1: Az egy tűzhely.
0: A Dhuni is also fireplace.
1: A Dhuni az is tűzhely.
0: But Dhuna, a Dhuna is different.
1: Az más.
0: Dun dhyana. Dun and dhyan. Now,
1: most
0: in this dhuna,
1: ebben,
0: your dhyana is there, meditation is
1: benne
0: there.
1: Benne van a gyánád, a meditációd.
0: Dun dhyana age,
1: dhyana.
0: Agam jage. And then you will awake there.
1: Ott ébredsz fel.
0: And so that is called that adi anadi.
1: Ezt hívják úgy, adi anadi.
0: Adi and anadi.
1: Adi és anadi.
0: Adi is the endless.

0: egészen endless.
1: Ádi az a végtelen.
0: Ádi, anádi. And that is in one. Ádi, anádi.
1: Ádi, anádi egyben van.
0: And there is all creations, everything in this Bhagavad-gita searching.
1: Az egész teremtés és minden, amit keresünk.
0: Vimal chetan atma. Vimal. Mal means impurity.
1: Mal, az a tisztátalanság.
0: And Vimal is purity.
1: Vimal a tisztaság.
0: When Vimal is very pure, very clean.
1: A Vimal az nagyon tiszta.
0: So our Atma is very pure.
1: Az Atmánk nagyon tiszta.
0: Doesn't matter who is who you are here.
1: Nem számít ki kicsoda.
0: Doesn't matter what behavior you have.
1: Nem számít milyen viselkedése
0: But
1: van.
0: But that Atma is very pure.
1: De az Atma az nagyon tiszta.
0: And your Atma is We can give little example, it's not 100%.
1: Lehet egy kis példát adni, nem 100%-os.
0: Now, in the highway.
1: Az autópályán.
0: Or any road.
1: Vagy valami úton.
0: And it is night.
1: Éjjel.
0: And you have light from your car.
1: Az autó lámpája.
0: Now, there is one some kind of chemical.
1: Van valamilyen vegyi anyag.
0: So it's a reflecting.
1: Ami tükröz.
0: It looks like something jewel.
1: Úgy néz ki, mint valami ékszer.
0: And if you put the light off,
1: drága kő, ha kikapcsolod a lámpát, nincs semmi ott.
0: So there is a light to light.
1: A fény a fényhez.
0: And similarly, that is, our Atma is like that, as long as our Jiva in our heart.
1: Az Atmánk ilyen, amíg a Jivánk benne van a szívünkben.
0: The Jiva and Jivatma, this both, will go away.
1: A Jiva és a Jivatma mindkettő elmegy.
0: Then only remains here body.
1: Csak a test marad itt.
0: Then doesn't matter what they will do.
1: Nem számít, mit tesznek vele.
0: That it.
1: Ennyi.
0: So we are one.
1: Mi egyek
0: Very
1: vagyunk.
0: One. God is with us. God sees everything what you are doing.
1: Isten mindent lát, amit teszünk.
0: Doesn't matter if you are sleeping or running or diving anywhere. God knows everything.
1: Nem számít, hogy alszol vagy futsz vagy búvárkodsz, Isten mindent tud.
0: And now Someone said today.
1: Valaki azt mondta ma.
0: That in this telephone.
1: Ebben a telefonban.
0: You can talk. How are you?
1: Belebeszélhetsz, hogy vagy?
0: But the big brothers are looking in this. What you are talking.
1: De a nagy testvér figyeli, hogy mit beszélsz.
0: So that is Atma.
1: Ez az Atma.
0: And Jivatma.
1: És a Jivatma.
0: God sees everything.
1: Isten mindent lát.
0: Purity.
1: Tisztaság.
0: So purity and impurity.
1: Tisztaság és tisztátalanság.
0: So our Atma is pure.
1: Az Atmánk az tiszta.
0: Vimal Chetan. Chetan means ever and ever awaken.
1: Chetan azt jelenti, hogy mindig éber.
0: Doesn't matter, body is sleeping.
1: Nem számít, hogy alszik a test.
0: Body is drunken.
1: Vagy hogy részeg.
0: But Atma is always there.
1: De az Atma mindig jelen van.
0: And that we cannot, jise na sastra kate na agni jalave, bujhave na pani, na mrityu mitave. All these five elements cannot destroy this jivatma.
1: Mindez az öt elem nem tudja szétrombolni ezt a jivatmát.
0: And so, what you will say, and we write that,
1: azt mondjuk, leírjuk,
0: Jise sastra katena agni. We were singing today, no?
1: Énekeltük ezt ma.
0: They wrote for me something.
1: Írtak nekem valamit.
0: But I've forgotten. When they forget, then I forget also.
1: Mikor ők elfelejtik, én is elfelejtem.
0: Chetan Atma. So always we are coming to the Atma.
1: Mindig az Atmához jutunk.
0: Parse pranam age. प्रवाणम पार से प्रणाम आगे प्रतीत हो अध्यात्मा सो
1: तहत
0: बियॉन्ड एवरीथिंग
1: मिंदन टूल
0: एंड दैट इट इज एविडेंस
1: ott van a bizonyíték.
0: Wherever you will go,
1: bárhova megy,
0: there is evidence.
1: Van bizonyíték.
0: Pravan age. So wherever we will go,
1: bárhova megyünk.
0: Pratit ho adhyatma. Everywhere you will have the reflection of the atma in everyone.
1: Mindenhol, mindenkiben ott van az atma visszatükröződése.
0: Pratit ho adhyatma. निराधार हो आधार हो निराधार आधार निराधार
1: आधार इस निराधार
0: वी आर नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग
1: मी नेम वाजुंग सेमिन अलापुलवा
0: दैट आत्मा इज नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग
1: नेम अलापोजोडिक सेमिरे
0: इज ओनली फॉर सम टाइम्स हियर इन द बॉडी
1: नी चौक एक इधर है वन इतना
0: निराधार हो आधार हो And that Aadhaar is from the supreme highest or Atma.
1: És ez az Aadhaar a legfelsőbb Atma.
0: Aadhaar ho, aisa ho, avichal Atma. And like that,
1: hasonlóan,
0: is the Atma.
1: Ilyen az Atma.
0: What is that Atma?
1: Mi az az Atma?
0: Avichal Atma. Avichal.
1: Avichala.
0: Chal. And avichal.
1: Chal is avichal.
0: Chal means movable.
1: Chal azt jelenti mozdítható.
0: Avichal is unmovable.
1: Avichal a mozdíthatatlan.
0: Avichal and that is avichal. Avichal means unmovable.
1: Mozdíthatatlan.
0: Atma.
1: Az atma.
0: Alak deva ajab seva. And therefore it is said Alak Deva.
1: Azt mondják Alak Deva.
0: Alak Puriji.
1: Alak Puriji.
0: It has been coming in the Guruji's, Mahaprabhuji's many times coming with the Alak Puriji.
1: Guruji nál Mahaprabhuji.
0: Alak Deva.
1: Sokszor jön Alak Puriji.
0: That highest the God, that Alak Puriji.
1: Alak Puriji a legmagasabb Isten.
0: Alak Deva Ajab Seva. Ajab means
1: Ajab.
0: It's very undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: We can't describe.
1: Nem tudjuk leírni.
0: That is Alak Puriji.
1: Ez Alak Puriji.
0: Alak Seva. Ajab Seva. Brahma Bheva Atma. Because the Alak Puriji is the Brahma Bheva Atma.
1: Mert Alak Puriji.
0: Brahma Bheva.
1: Brahma Bheva.
0: He is one with the Brahman.
1: Egy Brahmannal.
0: The Brahma Bheva Atma. So he is one with that Brahman.
1: Egy azzal a Brahmannal.
0: Sun se ho par Prabhu. Sun. Sun means.
1: Sun azt jelenti.
0: That there is no any sound, there is nothing. Sun.
1: Semmi hang.
0: No any sound.
1: Nincs hang.
0: Then comes the other sound.
1: Aztán jön a másféle hang.
0: And so when we go far and far and far,
1: messzire megyünk.
0: Then this, our earth,
1: a földünk,
0: there is no any sound we can hear anything from us.
1: Már nem hallunk semmilyen hangot a földről.
0: Then comes the second level.
1: Aztán jön a második szint.
0: Then it goes very far as Om.
1: Nagyon messzire megy, mint Om.
0: Om Karvindu Sayuktam Nityadhayanti Yogina Kamdam Mokshdam Cheva Om Karaya Namo Namaha. After that is a Om.
1: Azután van az Om.
0: And after that, because that becomes Trinity.
1: Azután kezdődik a háromság.
0: But after this, again the Om still will go further.
1: Azután még mindig tovább megy az Om.
0: And that's why it's called Om Shiva.
1: Az ezért mondjuk, hogy Om Shiva.
0: Om Shiva. That time,
1: akkor,
0: that Om,
1: az az Om,
0: merges and comes as the Shiva.
1: Beleolvad, és az lesz a Shiva.
0: And so this is Alakh Puriji's,
1: tehát ez,
0: glory.
1: Alakh Puriji dicsősége.
0: Brahma Bheva Atma, Sunya Se Ho Par Prabhu, and therefore Prabhu,
1: tehát Prabhu,
0: Sunya Se Ho Par Prabhu, so what we call the Sunya, nothing.
1: Amit Sunyának hívunk, semmi.
0: Beyond that Sunya,
1: túl azon a Sunyán,
0: is that Jiva, this Atma, that great saints or Deva Devis, they are Alakh Puriji.
1: A nagy szenteken túl Alakh Puriji.
0: Sakshi Shuddha Atma, and that is evidence.
1: És ott a bizonyíték.
0: A very pure.
1: Nagyon tisztán.
0: Is that Atma.
1: Az az Atma.
0: Then all our sin and first suffering, everything is behind.
1: Minden bűn és szenvedés hátra marad.
0: We take one fruit.
1: Van egy gyümölcs.
0: And we squeezed. And juice comes out.
1: Kinyomjuk, kijön a leve.
0: Rest remains out.
1: Marad a száradék.
0: Similarly, all our mistakes, our sin, this, all will be there.
1: Hasonlóan az összes hibánk,
0: like
1: bűnünk.
0: In dark night,
1: mint a sötét éjjel,
0: suddenly the sun comes out.
1: És akkor hirtelen fölkel a nap.
0: And then pure light and sun only.
1: Tiszta fény és csak a nap.
0: Similarly, we all are like that.
1: Hasonlóan mind olyanok vagyunk.
0: But it is time to come and go on this path.
1: De időbe telik ezen az úton
0: Sunya
1: járni.
0: Sunya Se Ho Par Prabhu Sakshi Shuddhatma Dhar Dhyan Soham Muni Mohan. In to achieve this,
1: elérni ezt,
0: Dhar Dhyan, meditate always, concentrate always.
1: Mindig meditálj, koncentrálj.
0: Soham mantras.
1: Soham mantra.
0: Finally you have to come Soham.
1: Végül el kell jussd a Sohamhoz.
0: So means you, ham means I.
1: So, te, ham, én.
0: Soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, so. It turns back.
1: Visszafelé megy, visszafordul.
0: Soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, ham, so, soham, ham. Mahaprabhuji's beautiful bhajan.
1: Mahaprabhuji szép bhajanja.
0: And one poem.
1: És egy költemény.
0: In Mahaprabhuji's book.
1: Mahaprabhuji könyvében.
0: Dhar dhyan soham muni mohan. That muni means,
1: az a muni azt jelenti,
0: silent.
1: Csendes.
0: Often I said, we should make mauna.
1: Gyakran mondom, hogy mauna legyen.
0: We can do the mauna. You can maximum 5 seconds.
1: Ti maximum 5 másodpercig tudtok.
0: Then breath is going complete somewhere.
1: Aztán jönnek teljesen a vrittik.
0: So it's not easy to go to the muni.
1: Nem könnyű.
0: Muni means who can come to oneness.
1: Muniban lenni, ami eljuthat az egységhez, aki.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So we said, I said once to Guruji.
1: Azt mondtam egyszer Guruji-nak.
0: If I cannot be so silent.
1: Ha nem tudok annyira csendes lenni.
0: Then at least you should know, Guruji, that I'm always thinking on you.
1: Legalább tudd az, Guruji, hogy mindig te rád gondolok.
0: So this is also for me silent.
1: Ez számomra a csend.
0: Sukha rup se sahaj dhyatma. And that one is very happy.
1: És az nagyon boldog.
0: Pleasant.
1: Kellemes.
0: Sukha. always life is the very pleasant life.
1: Az élet mindig nagyon kellemes.
0: Because sukha,
1: mert sukha,
0: there is no word in these languages.
1: Ezekben a nyelvekben nincs erre szó.
0: And what is in these languages which is not in this language.
1: Ami abban a nyelvben, ami van, az nincs ebben.
0: So Bhavasukh se tare atma Gurudeep ho no, atma Sukharup se sehajudharatma Gurudeep ho pranam shayar. And therefore say, O Gurudev Mahaprabhuji,
1: ezért, O Gurudev Mahaprabhuji,
0: you are the sire. And sire is like an ocean.
1: Te vagy, olyan vagy, mint az óceán.
0: But something more than that.
1: De több még, mint ennél is.
0: You dig a well, water well.
1: Ásol egy kutat.
0: And there's only little water.
1: Csak kevés víz van.
0: But we take water constantly, we are pumping out.
1: De állandóan szivattyúzzuk kifelé.
0: But water is coming there under.
1: De mégis mindig jön víz.
0: That throat and that is sire.
1: Az a forrás a sire.
0: That is it.
1: Yes.
0: So, dhar dhyan soham muni mohan sukh rup se sahaj dhyatma Gurudeep ho pranam sayar. Mahaprabhuji is that one.
1: Mahaprabhuji az.
0: Aap hi param atma. O Mahaprabhuji.
1: O Mahaprabhuji.
0: You are that param atma.
1: Te vagy az a paramatma.
0: This is prayer.
1: Ez egy ima.
0: Request.
1: Egy kérés.
0: And giving this oneness.
1: És megadja azt az egységet.
0: Surat kar dhyan dharsi. And to those who will surat, yani concentration.
1: És azoknak, akiknek megvan a koncentráció.
0: Dhyan dharsi, that you will meditate.
1: Hogy meditálsz.
0: All vritti is different.
1: Minden vritti más.
0: You will get everything.
1: Megkapsz mindent.
0: Come. Gurudev said, just come.
1: Gurudev azt mondja, csak gyere.
0: If you become angry or something and you go away.
1: Ha mérges vagy, elmész.
0: And I don't feel, I didn't get anything from Guruji.
1: Nem kapok semmit Gurujitól.
0: What do you want from Guruji?
1: Mit akarsz Gurujitól?
0: You should give something to Guruji.
1: Neked kellene adni valamit Gurujinak.
0: But that what you need,
1: amire szükséged van,
0: it is not in that way.
1: Az nem úgy van.
0: It is more and more Guruji will give purification and he knows that you are the best and it will come everything to you.
1: Guruji egyre jobban tisztít, ő tudja, hogy te a legjobb vagy.
0: Surat kar guru dhyana darsi.
1: És minden eljut
0: hozzád.
1: Tehát
0: meditate on Gurudev.
1: Tehát meditálj Gurudevám.
0: Bhav dukh se tari atma. Then of course.
1: Aztán persze.
0: Bhav dukh, bhava is the samsara, this world.
1: Bhava is a samsara, ez a világ.
0: So bhav dukh se tari atma. Dukha means again the troubles.
1: Dukha megint a bajok.
0: Tari atma, you will swim over the ocean.
1: Átúszol az óceánon.
0: Shivanand bole arti. And therefore, the Shivanandji of Mahaprabhuji's disciple from Chotikhatu.
1: Tehát Shivanandji Mahaprabhuji tanítványa Chotikhatuból.
0: And Gurudev Nirgun Mahatma. And he said, Gurudev is a nirguna, not a saguna.
1: Azt mondja, a Gurudev nirguna és nem sarguna.
0: Sri Guru Atma Param. होमात्मा पुरुषोत्तमा

0: संदीप नारायण नारायण श्री दीप नारायण भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय। इन द रामायण होली बुक रामायण
1: Ramayana szent könyvében.
0: Tulsidasji Maharaj is writing.
1: Tulsidasji Maharaj azt írja.
0: Jo iccha karhi man mai hari kripa durlab nahi. This is a very beautiful sentence what Tulsidasji said.
1: Ez Tulsidasjinak egy csodálatos mondata.
0: Well, he said, whatever you wish, everything is possible, nothing is impossible.
1: Azt mondta, bármit kívánsz, lehetséges, semmi sem lehetetlen.
0: How good.
1: Milyen jó.
0: My God. We got everything.
1: Istenem, mindenünk megvan.
0: Under one tree we got all the nests.
1: Egy fa alatt van az összes fészek.
0: All mushrooms what we were searching.
1: Az összes gomba, amit kerestünk.
0: We found under one tree.
1: Egy fa alatt volt meg.
0: Iccha. Iccha, what is iccha?
1: Mi az iccha?
0: Wish.
1: Kívánság.
0: Desire.
1: Vágy.
0: What would you like to have?
1: Mit szeretnél?
0: What would you like to eat?
1: Mit szeretnél enni?
0: What would you like to study?
1: Mit szeretnél tanulni?
0: What would you like to achieve?
1: Mit szeretnél elérni?
0: Iccha. This is something great.
1: Ez nagyszerű.
0: Also, iccha is more bigger about business.
1: Az iccha ennél is nagyobb, például az üzleti élet.
0: About marriage.
1: Házasság.
0: About children.
1: Gyermekek.
0: Profession.
1: Hivatás.
0: And self-realization.
1: És önmegvalósítás.
0: So many iccha.
1: Annyiféle iccha van.
0: But before you express your wish,
1: de a kívánságot kifejezése előtt,
0: you should know what kind of wish it is.
1: Tudnod kell a kívánság természetét.
0: Because when that is fulfilled,
1: hát ha beteljesül,
0: in that time you change your opinion.
1: És megváltoztatod a véleményedet.
0: And now you say, no, I don't want.
1: És azt mondod, hogy bocs, mégse akarom.
0: So with the God, there is no bargaining.
1: Istennel nincs alkudozás.
0: There is no changing.
1: Nincs változtatás.
0: Iccha. Now, what is within the iccha?
1: Mi van az iccsában?
0: Iccha shakti. That is something.
1: Ez valami.
0: The willpower.
1: Az akaraterő.
0: Willpower.
1: Akaraterő.
0: So

0: In our desires,
1: a vágyainkban,
0: our opinion or our wish,
1: véleményünkben, kívánságunkban,
0: that has called the shakti.
1: Ott van shakti.
0: If you have no shakti,
1: ha nincs shaktid,
0: your iccha cannot be fulfilled.
1: Az iccsád beteljesíthetetlen.
0: For example, you have iccha to go to swim.
1: Például úszni akarsz menni, ez az iccsád.
0: Yes, the pond is near here.
1: Itt van a tó.
0: But you should have the energy to walk till there.
1: De kell annyi energia, hogy elsétálj addig.
0: You should know what is the lake.
1: Tudnod kell, hogy mi a tó.
0: The pond.
1: A tó.
0: And you know you want to go in that.
1: És tudod, hogy abba akarsz beleszállni.
0: On the way there is what we call the safety tank.
1: Az arra felé vezető úton ott van a biztonsági tank. A tartály.
0: From bathrooms and toilets where water is going.
1: Ebből a globuszból jön a víz a fürdőszobákba, vécékbe.
0: And you think I need not to go so far, it is very close, you jump in.
1: Azt gondolod, hogy nem kell addig elmenni, majd beleugrom ebbe a tankba.
0: You come out.
1: És visszajössz.
0: With different kind of colors.
1: Másféle színekkel szállsz ki ebből a merítőből.
0: So iccha shakti.
1: Az iccha shakti.
0: Willpower, but must be very clear.
1: Nagyon világos kell, hogy legyen.
0: You should know what you want to do.
1: Tudnod kell, mit akarsz.
0: Now you have the iccha shakti.
1: Megvan most az iccha shaktid.
0: But you don't know what is in that lake.
1: De nem tudod, hogy mi van a tóban.
0: There are crocodiles.
1: Lehet, hogy krokodilok.
0: So even you come to the last point of your desires.
1: Még ha a vágyad végcéljáig el is érsz.
0: You should know, or we should know, what is there.
1: Még akkor is tudnunk kell, hogy mi van ott.
0: Will harm me or will help me.
1: Hogy ez árt-e nekem, vagy segít.
0: So iccha shakti is very important, very great.
1: Az iccsa shakti fontos és nagy.
0: But before we wish, we should know what it is.
1: De mielőtt kívánunk, tudnunk kellene, mi az.
0: Without iccsa shakti.
1: Iccsa shakti nélkül.
0: We can't achieve anything.
1: Képtelenek vagyunk bármit elérni.
0: Jo iccsa karhi man mahai. What you wish in your mind.
1: Amit az elméddel kívánsz.
0: Hari kripa durlab nahi. By the grace of the God,
1: Isten kegyelméből,
0: nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: But God blesses us.
1: De Isten megáld minket.
0: Because God said, I gave you intellect.
1: Isten adta az értelmet, ő mondja.
0: And you know what it is.
1: És tudjad, hogy mi az.
0: Even you wish bad, I will say yes, bless you.
1: Ha rosszat kívánsz, Isten akkor is megáld.
0: So in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna said in Karma Yoga chapter.
1: Bhagavad Gita-ban Bhagavan Krishna Karma Yoga-ról szóló fejezetben azt mondta.
0: Arjuna.
1: Arjuna.
0: Before you do some action.
1: Mielőtt teszel valamit.
0: You should know the form of the action.
1: Tudnod kell a tett formáját.
0: When you will know the form of the actions,
1: ha tudod a tett formáját,
0: then you will know what fruits will come.
1: Akkor tudod a gyümölcseit.
0: When you will see the fruits,
1: ha látod a gyümölcsöket,
0: then you will decide if you would like to eat these fruits or not.
1: Akkor el tudod dönteni, hogy kell-e ez a gyümölcs vagy nem.
0: So in this iccha shakti,
1: tehát az iccha shaktiban,
0: we need viveka.
1: Viveka is kell.
0: Viveka is a common sense.
1: Viveka a józanész.
0: Viveka is intelligence.
1: Az intelligencia.
0: Viveka is a very truthful decision.
1: Az igazságos döntés.
0: So we have to develop first viveka.
1: Először a vivekát kell kifejleszteni.
0: Then we should express our wish.
1: Ezután fejezzük ki a vágyainkat.
0: Otherwise desire will torture you.
1: Másképp a vágyak kínoznak.
0: Like there was one man.
1: Volt egy férfi.
0: What we call the snake chairman.
1: Akit kígyó bűvölőnek nevezünk.
0: The cage snake, cobra.
1: Elkapja a kobrát, a kígyót.
0: And train them.
1: És beidomítja.
0: And then brings in the village.
1: És elviszi a faluba.
0: And plays a kind of instrument like a flute.
1: És egy furulyaszerű eszközzel játszik.
0: And cobra is dancing.
1: És táncol a kobra.
0: Who did not see cobra properly?
1: Aki nem látott még kobrát rendesen.
0: They go near and looking.
1: Oda megy és nézi ezt.
0: And after they give some money.
1: És egy idő után pénzt adnak neki.
0: And sometimes they take the cobra and then they put in under your neck.
1: Néha
0: round your neck.
1: Kiveszi a kobrát, a nyakába teszi.
0: He said, no.
1: De a látogatók ezt nem akarják.
0: Jeev sabko pyara hai. Everyone loves their soul. They don't want to die.
1: Mindenki szereti a lelkét, nem akar meghalni.
0: Well, so he had one snake that became old.
1: Volt egy előregedett kígyó.
0: So he went to search a new one.
1: A bűvölő elment egy újért.
0: And he found somewhere very big, nice young cobra.
1: Talált egy szép, nagy, fiatal kobrát.
0: So he caught him.
1: Elkapta.
0: And put in the pocket.
1: És betette a dobozba.
0: And like a basket.
1: Mint egy
0: kosár. Made out of the some wood.
1: Egy fakosárba.
0: Bamboo or something.
1: Bambuszból.
0: So he put the cobra inside and covered it.
1: Betette a kobrát, letakarta.
0: He's tying cloth over the neck of the basket.
1: Rongyot kötött a kosár szájára.
0: And with the rope tied it and holding and carrying, going towards home.
1: És kötéllel megkötötte, cipelte, vitte haza.
0: Hot day to like today.
1: Egy olyan forró nap volt, mint a mai.
0: Beautiful banyan tree.
1: Csodálatos banyanfa.
0: So he thought.
1: Azt gondolta.
0: He's going want to go to that under the tree.
1: A fal alá húzódik.
0: Have a little rest because very hot.
1: Kicsit pihen a forróságban.
0: And now our mind.
1: És az elménk.
0: Is our monkey.
1: A majmunk.
0: Sitting on the tree.
1: Ott ült a fán.
0: Monkey was looking like this.
1: Így úgy nézegetett a majom.
0: And he saw that man, snake chairman.
1: És meglátta a kígyó bűvölőt.
0: Carrying something carefully.
1: Ahogy óvatosan cipel valamit.
0: And monkey said.
1: Monkey így csinált, vagy majom, bocsánat.
0: You know how the monkeys are.
1: Tudjátok, milyenek a majmok.
0: A monkey thought.
1: A majom azt gondolta.
0: Definitely he brought some honey.
1: Biztos méz van benne.
0: He got some honey from the wild honey bees.
1: Biztos vadméhek méze.
0: I want to eat.
1: Szeretnék belőle enni.
0: Desire.
1: Vágy.
0: Iccsa. When you have iccsa.
1: Ha iccsád van.
0: We should try to analyze our iccsa.
1: Próbálni kellene elemezni az iccsáinkat.
0: You know, sometimes the young people, they go to disco.
1: Tudod, néha a fiatalok diszkóba mennek.
0: Or to what they call the pub.
1: Vagy kocsmába.
0: Or some clubs.
1: Vagy klubokba.
0: They have iccsa to go there.
1: Az az iccsájuk, hogy oda menjenek.
0: Then someone said, try little this drunk.
1: Valaki azt mondja, hogy próbáld ezt ki.
0: You should experience something in the life.
1: Meg kell tapasztalni valamit az életben.
0: We are living in modern life.
1: Modern életet élünk.
0: Otherwise you are like a stupid.
1: Különben olyan vagy, mint egy ostoba.
0: You are out of the society.
1: Társadalom kívüli. Társadalmon kívüli.
0: Oh yes. My parents put me always away.
1: A szüleim mindig elraktak engem.
0: But this is something.
1: De ez már valami.
0: I'm not stupid.
1: Én nem vagyok ostoba.
0: Doesn't matter how my parents think.
1: Mindegy, hogy gondolják a szüleim.
0: I live in this 21st century.
1: A 21. században élek.
0: And it is the new age.
1: Ez az új kor.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: And take some drug.

0: Menj oda, ahol azt gondolod, hogy valami rossz lehet.
1: Iccsa, desire.
0: Az iccsa a vágy.
1: Now monkey had only one wish.
0: Tehát a majomnak csak egy kívánsága volt.
1: I want to have this basket.
0: Meg szeretném szerezni ezt a kosarat.
1: To enjoy the honey.
0: Élvezni szeretném a mézet.
1: But how to get from this man?
0: De hogyan vegyem el ettől az embertől?
1: He will not let me take.
0: Nem adja oda.
1: Now you know blackmailing can do animals too.
0: Úgyhogy a zsarolás, a rossz indulat az állatokban is megvan.
1: Birds can also do.
0: Madarakban.
1: Every animal can tell, go away, go away, go away.
0: Minden állat azt tudja mondani, hogy elűzlek, menj el.
1: So now monkey is trying hypnotizing.
0: A majom elkezdte hipnotizálni.
1: Oh man.
0: Embert.
1: Leave basket here.
0: Ember, hagyd már itt a kosarat.
1: Go away.
0: Menj el.
1: Hissing. Go away.
0: Így csinált, menj már.
1: Man don't know anything.
0: Az embernek fogalma nem
1: he
0: volt.
1: He didn't see still the monkey.
0: Nem látta még a majmot.
1: But the strong energy functions.
0: De az erős energia az működik.
1: So don't wish so strongly unless you don't know the reality.
0: Ne kívánd annyira, ha nem tudod a valóságot.
1: Well, it's constantly saying, oh man, go away.
0: Folyamatosan ezt mondta, ember, menj már innen.
1: Man, go away.
0: Menj már innen, ember.
1: After 10-15 minutes.
0: 10-15 perc múlva.
1: The man decided.
0: Az ember úgy döntött.
1: To go behind the bush.
0: Hogy a bokor mögé vonul.
1: A civilized person.
0: Egy civilizált ember volt.
1: Who have social education.
0: Aki társadalmi neveltetésben
1: részesült. Will not do immediately another tree.
0: Nem fog a fa alá piszkítani.
1: Because some people base it.
0: Mert lehet, hogy valaki odaül.
1: Animal comes.
0: Állat odajön.
1: So he went about 50 meters far.
0: Úgyhogy
1: behind one bush.
0: 50 méterre elvonult egy bokor mögé.
1: And monkey said.
0: És a majom azt mondta.
1: Jo iccha karhi man mai, hari kripa durlabh nai. Because monkey heard in satsang.
0: Ezt hallotta a majom a satsangon.
1: Whatever you wish.
0: Hogy bármit kívánsz.
1: Nothing is impossible.
0: Semmi sem lehetetlen.
1: By the grace of the God.
0: Isten kegyelméből.
1: He left the basket there.
0: Ott hagyta a kosarat.
1: Monkey was jumping down.
0: A majom leugrott.
1: How quickly?
0: De milyen gyorsan.
1: Within half minute.
0: Fél percben belül.
1: Was already down.
0: Már lejött.
1: Took the basket.
0: Fogta a kosarat.
1: In the neck.
0: Nyakába vette.
1: Climbing up on the top of the banyan.
0: Fölmászott a banyan tetejére.
1: On a tiny branch.
0: És egy kis ágon.
1: So that the man can't come up.
0: Ment fel, hogy a férfi ne tudjon utána menni.
1: And he's sitting monkey comfortably hanging the two legs.
0: És a majom lógatta kényelmesen a két lábát.
1: Other side tail is hanging.
0: Másik oldalon lógott a farka.
1: And basket is in front of him.
0: Előtte a kosár.
1: And the man saw.
0: És az ember meglátta ezt.
1: Oh God.
0: És azt mondta, hogy Istenem.
1: And monkey said,
0: a majom meg így.
1: Now I have it.
0: Na, megszereztem.
1: Yes, now you have it.
0: Megszereztem.
1: But man is sorry for him.
0: De az ember sajnálta őt.
1: And now he's sitting and swinging.
0: És így ült és hintázott.
1: And he tears the cloth.
0: És feltépi a rongyokat.
1: Comes out.
0: És előjön.
1: Oh, King Cobra.
0: A király kobra.
1: Nagdev. Looking to the man.
0: Ránéz az emberre.
1: To monkey.
0: A majomra.
1: Monkey became completely pale.
0: A majom teljesen lesápadt.
1: See everything yellow.
0: Minden sárgában látott.
1: And both cord and urine.
0: És bepisírt, bekakírt.
1: He tried to throw away.
0: Próbálta eldobni magától.
1: As soon as he moved.
0: Amint megmozdult.
1: Angry cobra.
0: A mérges kobra.
1: This

0: Peredet kobra.
1: A kétségbe esett kobra.
0: És így psss.
1: Így csináld.
0: Again he tried to move the basket.
1: Megint megpróbálta megemelni a kosarat.
0: Psss. Oh God.
1: Úristen.
0: Now he had a burning desire, iccha.
1: Égető vágya, iccsája volt.
0: To enjoy honey.
1: Hogy élvezze a mézet.
0: There was not honey.
1: Nem volt benne méz.
0: It's something funny.
1: Valami vicces volt benne.
0: Now he have only one wish more.
1: Úgyhogy már csak egy kívánsága maradt.
0: How to get rid of that?
1: Hogy szabaduljak meg tőle?
0: My dear.
1: Kedvesem.
0: In this Kali Yuga.
1: A Kali Yugában.
0: There are different kind of cobras, many.
1: Különböző féle kobrák vannak.
0: Take care.
1: Úgyhogy vigyázz.
0: When once is in your neck.
1: Mert ha egyszer már a nyakadban van.
0: It's hard, difficult to get rid of.
1: Akkor nehéz tőle megszabadulni.
0: Yes. So that cobra.
1: Tehát a kobra.
0: Bite then the snake, the monkey.
1: Megharapta a majmot.
0: And went out.
1: És elment.
0: But after some time.
1: De egy idő után.
0: Monkey had a deep sleep.
1: A majom mélyen elaludt.
0: And fall down.
1: És leesett.
0: Died.
1: És meg is halt.
0: Therefore, it is said.
1: Azt mondják ezért.
0: Without knowing.
1: Tudás nélkül.
0: You should not express your wish.
1: Ne fejezd ki a vágyaidat.
0: We said, choose the friends. First, you should know them how they are.
1: Akkor válasz barátot, ha először megismerted.
0: And. Drink the water which is properly filtered.
1: És megfelelően tisztított vizet igyál.
0: This is very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: Jo iccha karhi man mai hari kripa durlabh nahi. Therefore good wish, spiritual wish what we have.
1: Ezért a jó és spirituális kívánságaink.
0: Definitely God will fulfill.
1: Mindenképpen beteljesítetnek Isten által.
0: And if you are negative.
1: De ha ezek negatívak.
0: Also will fulfill.
1: Akkor is beteljesülnek.
0: But that will be the suffering.
1: De ez a szenvedés forrása lesz.
0: Troubles.
1: A bajoké.
0: So before wishing something.
1: Úgyhogy mielőtt valamit kívánnál.
0: God gave us intellect.
1: Isten adta az értelmet.
0: We shall overthink.
1: Úgyhogy gondold át.
0: You know what we call don't eat hot potato.
1: Azt mondjuk, hogy ne edd túl forrón a krumplit.
0: Nicely let it in warm it. Cool it.
1: Megvárjuk még lehűl.
0: Therefore, many children.
1: Sok gyermek.
0: Young children.
1: Fiatal gyermek.
0: Young people.
1: Fiatal ember.
0: They try. They think we will change the whole world.
1: Azt gondolja, megváltja az egész világot.
0: You know, many many millions of people.
1: Sok millió ember.
0: Who want to change the world.
1: Aki meg akarta váltani a világot.
0: Where are they?
1: Hol vannak ők most?
0: And world is as it is.
1: És a világ olyan, amilyen.
0: So. Hari kripa, the grace of the God.
1: Isten kegyelme.
0: Everything helps us.
1: Mindenben segít minket.
0: So one day Parvati asked the Shiva.
1: Egy nap Parvati megkérdezte Shivát.
0: Lord.
1: Uram.
0: What you are always talking?
1: Mit mondasz állandóan?
0: And giving sometime yoga.
1: Néha jógát adsz,
0: Vedas,
1: a védákról beszélsz,
0: Upanishad,
1: Upanishadokról,
0: mantrás, jantrás, tantrás,
1: mantrákat, jantrákat, tantrákat adsz.
0: I don't understand.
1: Ezt az egészet nem értem.
0: You explain me, but I listen here and goes here.
1: Magyarázol egyiken, be másikon ki.
0: Tell me something very simple.
1: Mondj valami egyszerűt.
0: You know, the women are very straightforward.
1: A nők nagyon egyenesek.
0: They don't want to be complicated.
1: Nem szeretik a bonyodalmakat.
0: That's why they are one step higher developed.
1: Ezért egy fejjel följebb fejlettek lépéssel.
0: Yeah. We were like a bear.
1: Mi olyanok vagyunk, mint a medve.
0: And like monkey.
1: A majom.
0: So many hair.
1: Olyan sok szőr van alattunk.
0: And we came as a human.
1: Aztán emberek lettünk.
0: It is a upgraded.
1: Ez már felfelé emelkedés.
0: But still, we have beard.
1: De még mindig szakállasak vagyunk, bajszosak.
0: So big hair.
1: Ilyen nagy tesszőrünk van.
0: And I'm jealous.
1: És féltékeny vagyok.
0: The women have nothing.
1: A nőknek semmi nincs az arcukon.
0: Every day man goes and do lagging.
1: A férfiak minden nap ezt csinálják.
0: And his wife is coming.
1: És jön a feleség.
0: And she only do like this.
1: És a feleség ennyit csinál.
0: So, next life we will be upper.
1: A következő életünkben majd mi is feljebb kerülünk.
0: Let's come to Satyuga.
1: Hadd jöjjön el a Satyuga.
0: So, Parvatiji said.
1: Parvatiji azt mondta.
0: Lord.
1: Uram.
0: Tell me something simple.
1: Egyszerűt mondj.
0: What is your opinion?
1: Mi a véleményed?
0: What you create all, did you experience?
1: Amit megteremtettél, megtapasztaltad?
0: Yoga is by Shiva.
1: Yoga a Shivától jön.
0: Mantra is by Shiva.
1: A mantra Shivától
0: jön. Yantra is by Shiva.
1: Yantra is.
0: Tantra is by Shiva.
1: Tantra is Shivától jön.
0: You know what is tantra?
1: Tudod, mi a tantra?
0: Tantra is the science.
1: A tantra tudomány.
0: Tantra is like a holy book.
1: A tantra olyan, mint egy szent könyv.
0: You know, it's like a Mahabharata.
1: Olyan, mint a Mahabharata.
0: Srimad Bhagavatam.
1: Vagy a Srimad Bhagavatam.
0: Or Ramayana.
1: Vagy a Ramayana.
0: All holy books.
1: Vagy minden más szent könyv.
0: This is Mahayana tantra.
1: A Mahayana
0: from
1: tantra.
0: The Buddhist.
1: A buddhisták Mahayana tantrája.
0: If you read that.
1: Ha azt elolvasod.
0: Then you will know what is tantra.
1: Akkor tudni fogod, mi a tantra.
0: But of course in West.
1: Persze nyugaton.
0: That tantra people are not happy.
1: Ettől a tantrától az emberek nem
0: boldogok. They like to have tantras.
1: Ők szeretik a tantrákat.
0: What you call with the all naked postures.
1: Különböző mesztelen pozíciókkal.
0: And that they buy in the market immediately.
1: És ezt a piacon azonnal megveszik.
0: So there you see.
1: És látod.
0: What is in the mind of this Western mentality.
1: Vagy mi van a nyugati elme mentalitásában?
0: It was not.
1: Ez nem így volt.
0: But in the last two centuries.
1: Az elmúlt két évszázadban.
0: It developed in them.
1: Így fejlődött ki.
0: And that have destroyed.
1: És ezt tette tönkre.
0: The whole society.
1: Az egész társadalmat.
0: This is a commercial business.
1: Ez üzleti jellegű.
0: And this kind of money which you earn.
1: És ez a pénz, amit így keresel.
0: It will not bring happiness in your family.
1: Nem fog boldogságot hozni a családodba.
0: Unfortunately.
1: Sajnos.
0: Nowadays.
1: Manapság.
0: The commercial people.
1: A kereskedők.
0: They see the women.
1: Látják a nőket.
0: As a commercial model.
1: Üzleti áruként, tárgyként.
0: And here women fail.
1: És itt buknak el a nők.
0: They think they are so beautiful and they want to show themselves.
1: Azt gondolják, hogy olyan szépek és meg akarnak mutatkozni.
0: But they sold themselves.
1: De eladják magukat.
0: That is not good for them.
1: És ez nem jó nekik.
0: I hope.
1: Remélem.
0: One day the women will wake up.
1: Egy nap a nők felébrednek.
0: I have nothing against women.
1: Nincs bajom a nőkkel.
0: And I have nothing against if they are naked. No problem.
1: És azzal sincs gondom, ha mesztelenek.
0: Because she or me, we were all born naked.
1: A nők is, és én is mesztelenül születtünk.
0: But there is a developing a culture.
1: De van egy kifejlődött kultúra.
0: Where the dignity of the human body.
1: Ahol az emberi test méltósága.
0: And it is not for selling.
1: Nem eladásra való.
0: So, well, there are many things.
1: Na, sok minden van.
0: So, Parvatiji saying something.
1: Parvatiji mondott valamit.
0: What did she say?
1: Mit mondott? Simple, keep something.
0: Yes,
1: simple.
0: Very simple things.
1: Hogy adj valami nagyon egyszerűt.
0: Oh, Lord Shiva have all the questions, answers.
1: Az Úr Shivának meg volt minden válasza.
0: So, we were talking this.
1: Erről beszéltünk.
0: Tantra.
1: A tantráról.
0: Tantra is a philosophy.
1: A tantra bölcselet.
0: Tantra is a very wise wisdom books.
1: A tantra bölcsességek könyve.
0: And that was developed by Buddhist.
1: Amit a buddhisták fejlesztettek ki.
0: But not this what you are thinking of tantra book.
1: De nem azt, amire ti gondoltok tantra könyveket.
0: So there are many, many books written and also in Jainas.
1: Erről sok könyvben és a Jainák is írtak róla.
0: Yes, there is some different kind of magic and this and everything.
1: Különböző mágia és ilyen dolgok.
0: this I don't want to open.
1: Ezt a témát nem akarom kinyitni.
0: Because there is something people can do something.
1: Van valami, amivel az emberek tudnak kezdeni valamit.
0: So that subject was not my interest.
1: Úgyhogy ez a téma nem volt az érdekem. Az
0: because érdekem. Who use the, do this will one day also will be suffering in that way.
1: Mert aki ezt elkezdi alkalmazni, egy nap szenvedni fog.
0: So it is a black magic.
1: Ez fekete mágia.
0: And that it will one day come back to us.
1: És egy nap ez visszaszáll ránk.
0: So when we are talking about tantra,
1: tehát amikor a tantráról
0: it
1: beszélünk,
0: is the holy books.
1: Ezek szent könyvek.
0: It is a knowledge.
1: Ez tudás.
0: Body, mind, consciousness.
1: Test, elme, tudat.
0: God.
1: Isten.
0: So it's a different way explained.
1: Különböző magyarázat.
0: About nature.
1: A természetről.
0: Consciousness.
1: A tudatról.
0: Everything.
1: Mindenről.
0: So Shivji, Shiva have developed this, gave this science.
1: Shivji adta ezt a tudományt.
0: So Parvati is saying.
1: Parvati azt mondja.
0: Lord.
1: Uram.
0: Give me something simple things.
1: Egyszerűt adj.
0: You are too complicated.
1: Túl bonyolult vagy.
0: Who dare to say him?
1: Ki meri ilyet mondani neki?
0: But Parvati is a faithful of Shiva.
1: De Parvati hűséges Shivához.
0: She said, oh, it's very easy.
1: Azt mondja, hogy ez nagyon könnyű.
0: Do you want to know the easiest technique?
1: A legegyszerűbb technikát akarod tudni?
0: Yeah.
1: Igen.
0: Yes.
1: Igen.
0: Will I be perfect in everything?
1: Mindenben tökéletes leszek tőle?
0: Shiva said, well, she put me in difficult situation.
1: Shiva azt mondta, hogy hát, nehéz helyzetbe hozott.
0: Yeah, some techniques you have to learn and do tapasya.
1: Néhány technikát meg kell tanulni tapasya által.
0: But she said, don't tell me stories.
1: Parvati azt mondta, hogy történeteket nem mesélj.
0: Yes. I asked you.
1: Megkértelek.
0: What is your own experience?
1: Kérdeztelek saját tapasztalatodról.
0: Did you examine this all?
1: Ezt megvizsgáltad.
0: Did you experience this all?
1: Mindet megtapasztaltad.
0: But you know, no one can defeat Shiva.
1: De tudod, senki nem győzheti le Shivát.
0: Except Bhasmasur.
1: Kivéve Bhasmasur.
0: You know, Bhasmasur said Shivji. Now I will put my hand on you and burn you.
1: Bhasmasur azt mondta, Shivji, ráteszem a kezemet, elégetlek.
0: And you know in the Himalayan hills.
1: A Himalayan
0: was running.
1: Hegyekben futott Shivji.
0: That time became the joggings.
1: Akkor jött elő a futás, a
0: jogging. Oh my God, not only Shiva himself.
1: Nem csak Shiva maga.
0: Many cobras also here.
1: Hanem a kobrái is így zötyögtek.
0: Yes. Shivji is running.
1: Shivji futott.
0: Cobra doesn't dare to go out.
1: A kobra nem mert leszállni.
0: Otherwise they will say, you see, cobra, you left me alone.
1: Máskülönben meggyanúsítja, hogy elhagytál.
0: Our Prime Minister of India.
1: India miniszterelnöke.
0: Let declare the yoga day.
1: Kinyilvánította a joga nemzetközi napját.
0: International Day of Yoga.
1: A joga nemzetközi napját.
0: 21st of June.
1: Június 21-ét.
0: And he ordered all the embassies around the world, Indian embassy.
1: A világ összes nagykövetségének azt utasította.
0: To get in touch with all yoga studios, yoga centers.
1: Hogy minden yoga stúdióval, központtal lépjenek kapcsolatba.
0: Invite them and let practice and celebrate.
1: Hívjanak meg őket ünnepelni, gyakorolni.
0: The Indian Navy.
1: Az indiai hadsereg.
0: They had to practice on the boat.
1: Tengerészet a hajókon gyakorolt.
0: The Air Force.
1: A légierő.
0: They were practicing in aeroplane.
1: A repülőgépen.
0: And the Jet Airways of India.
1: És Jet Airways India.
0: Pull off the Jet Airways, they were all practicing asanas inside.
1: Tehát a Jet Airways-en is gyakoroltak asanákat.
0: Without safety belt.
1: Biztonsági öv nélkül.
0: Yeah. All armies.
1: Az egész hadsereg.
0: Police station, schools.
1: Rendőrök, iskolák.
0: Social centers.
1: Társadalmi központok.
0: In every villages.
1: Minden egyes faluban.
0: People never liked yoga.
1: Az emberek sose szerették a jogát.
0: But they want to be the because I am also yogi. My Prime Minister must know that we are all yogi.
1: De meg akarták mutatni a miniszterelnöknek, hogy ők is jogik.
0: And you can't imagine.
1: És nem tudod elképzelni.
0: That day.
1: Azt a napot.
0: In India.
1: Indiában.
0: Was most beautiful.
1: A legcsodálatosabb volt.
0: Everywhere.
1: Mindenhol.
0: That picture was.
1: Az a kép.
0: I think.
1: Azt hiszem,
0: it was never like that.
1: Soha nem volt még ilyen.
0: But I hope it will be ever.
1: Remélem, hogy örökre így marad.
0: So that wish.
1: Ez a kívánság.
0: Iccha shakti.
1: Az iccha shakti.
0: Can come true.
1: Győzhet.
0: Experience.
1: Megtapasztalhatod.
0: So Bhagwan Shiva said to Parvati.
1: Bhagwan Shiva azt mondta Parvatinak.
0: Umma kahu anubhav apna hari bhajan ek satya jagat sab sapna. O Parvati, O Umma.
1: O Parvati, O
0: Umma. Umma is Parvati.
1: Umma Parvati.
0: Umma kahu nij anubhav apna. I tell you my own experiences.
1: A saját tapasztalatomat mondom neked.
0: Hari bhajan ek satya. The ultimate truth is a devotion to the God, prayers, meditate, mantras.
1: A végső igazság Isten szeretete, imam, meditáció, mantra.
0: Hari means Vishnu.
1: Hari Vishnu.
0: Shiva adores Vishnu.
1: Shiva imádja Vishnut.
0: And Vishnu adores the Shiva.
1: Vishnu imádja Shivát.
0: Uma kahu nij anubhav apna. I tell you my own experience.
1: Az én tapasztalatomat mondom neked.
0: Hari bhajan ek satya. Only the truth is devotion to the God.
1: Csak az igazság az odaadás Istenhez.
0: Because now is Kali Yuga.
1: Mert most Kali Yuga van.
0: Therefore it is in Ramayana again written.
1: Ezért a Ramayanában azt írják.
0: Kali Yuga kevala nama adhara. Sumer, sumer, nar, hoy bhavapara. So you know?
1: Tudjátok ezt.
0: Dharamji is my sakshi, evidence.
1: Dharamji a sakshim, a bizonyítékom.
0: So you think that Swamiji is making his own poetry?
1: Azt gondoljátok, hogy Swamiji itt költöget.
0: Kali Yuga keval nam adhara. Adhar.
1: Az adhar.
0: This is a very important.
1: Ez fontos.
0: Adhar word is great.
1: Az adhar mint szó nagyszerű.
0: This tree is standing on the roots.
1: Ez a fa gyökerein áll.
0: Adhar.
1: Az adhar.
0: This house is standing on the foundation.
1: A ház az alapon áll.
0: Adhar.
1: Ez is adhar.
0: Children are growing and happy with the protection Adhar of the parents.
1: A gyermekek a szülők adhárjával védelménél boldogok.
0: Our body is existing with adhar of our heart.
1: A test a szív adhárjával működik.
0: And many other organs.
1: És egyéb szervekkel.
0: Adhar. Someone supports us for studying.
1: Az adhár a tudományos támogatás.
0: Or giving some money.
1: Vagy pénzt ad.
0: Helping us.
1: Segít bennünket.
0: Adhar.
1: Adhar.
0: That's very important.
1: Ez fontos nagyon.
0: So Kali Yuga kevala nam adhara. The whole Kali Yuga is only still surviving.
1: Kali Yuga csak azért maradt fenn.
0: On the name of the God.
1: Mert itt van Isten neve.
0: Because of the spiritual people.
1: Mert a spirituális emberek.
0: And some many saints.
1: És sok szent.
0: This world is still surviving and existing.
1: A világ azért van és él túl.
0: Because you people like you.
1: Mert hozzátok hasonló emberek.
0: Positive.
1: Pozitív.
0: Praying.
1: Imádkozó.
0: Guru bhakti.
1: Guru bhaktival rendelkező.
0: Etc.
1: Emberek.
0: Those rishis whom we don't have seen even.
1: Vannak olyan rishik, akiket nem is láttunk.
0: And they said, if you see me or not, it's not important.
1: Azt mondják, hogy mindegy, hogy látsz vagy nem.
0: But we are here.
1: De itt vagyunk.
0: To protect this earth.
1: Hogy megvédjük ezt a földet.
0: And protect all.
1: És mindent megvédünk.
0: So that is Adhar.
1: Ez az Adhar.
0: Who supports us.
1: Aki minket támogat.
0: So Kali Yuga is still surviving on that spirituality.
1: A Kali Yuga spirituality.

0: társon él túl.
1: That is that.
0: Erről van szó.
1: So Kali Yuga kevala nama adhara sumir sumir nar hoy bhava para. Oh human.
0: Oh ember.
1: Repeat, repeat, repeat your mantra.
0: Ismételd, ismételd a mantrádat.
1: That you can cross this ocean of the ignorance.
0: Hogy a tudatlanság óceánján átkelj.
1: That's it.
0: Erről van szó.
1: That's very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: So, Iccha Shakti.
0: Tehát az Iccha Shakti.
1: Is a very strong power.
0: Nagyon erős erő.
1: And that Iccha Shakti is hidden in the chakra.
0: Ez a csakrákban rejlik.
1: In Agya Chakra.
0: Az Agya Chakrában.
1: Iccha Shakti.
0: Van az Iccha Shakti.
1: Firga Parashakti. Adya Shakti. Shakti is only one.
0: Shaktiból csak egy van.
1: But she have different role.
0: De különböző szerepei vannak.
1: How is possible?
0: Ez hogy lehet?
1: Now I know.
0: Most már tudom.
1: There is one old man.
0: Volt egy öreg ember.
1: What?
0: Mi? Micsoda?
1: Old man.
0: Öreg ember.
1: Old man's father came.
0: Eljött az öreg ember apja.
1: And said, how are you, my son?
0: És megkérdezte, hogy vagy, fiam?
1: Next one came.
0: Jött a következő.
1: How are you, my brother?
0: Hogy vagy, testvérem?
1: Third one came. How are you, friend?
0: Harmadik jött, hogy vagy, barátom?
1: Fourth one came. How are you, my husband?
0: Negyedik, hogy vagy, férjem?
1: Other one comes. How are you, my son?
0: Következő, hogy vagy, fiam?
1: My father.
0: Apám.
1: My uncle.
0: Nagybácsim.
1: One man.
0: Egy férfi.
1: Have so many forms.
0: Ilyen sok formában.
1: Grandson.
0: Unoka.
1: Son.
0: Fiú.
1: Father.
0: Apa.
1: And friends and husband.
0: Barát és férj.
1: Person is only one.
0: Csak egy személy.
1: Relations are different.
0: De a kapcsolatai eltérőek.
1: So, through which angle we see?
0: Hogy milyen szögből látjuk őt?
1: All religions are one.
0: Minden vallás egy.
1: Some principles are different.
0: Néhány alapelv eltér.
1: They believe in God.
0: Ők hisznek Istenben.
1: We believe in the God.
0: Mi is hiszünk Istenben.
1: One like to believe only nirakar.
0: Valaki csak a nirakarban akar hinni.
1: One would like to have a picture.
0: Valaki szeretne képpel rendelkezni.
1: Etc.
0: És itt tovább.
1: Long ago.
0: Nagyon régen.
1: In Christianity there was no pictures of Jesus and like this.
0: A kereszténység sem rendelkezett Jézus képeivel.
1: And there was no statues.
0: Nem voltak szobrok.
1: Because in Christianity they did not believe.
0: Mert a kereszténységben nem hittek abban.
1: The worshipping a statue.
0: Hogy egy szobrot imádjanak.
1: Because they believe only in Nirakar.
0: Mert csak a Nirakarban hittek.
1: Holy Father.
0: A Szent Atyában.
1: Even they would not put a statue of the Jesus.
0: Még Jézus szobrát se tették volna ki.
1: And there is no picture of the Holy Father.
0: És a Szent Atyáról nem volt kép.
1: But people had difficulties.
0: De ezen nehézsége volt az embereknek.
1: They want to have the form.
0: Kellett forma.
1: Now we have many pictures of Jesus, statue of Jesus.
0: Jézusról sok kép és szobor van.
1: Holy Mother.
0: A Szent Anyáról.
1: Holy Saints.
0: A szentekről.
1: We print on the postcards.
0: Képeslapokra nyomtatjuk őket.
1: Because it's easy to go through this.
0: Mert könnyebb ezen keresztül menni.
1: So that picture.
0: Ez a kép.
1: Though it is only picture.
0: Bár csak kép.
1: Or the statue is only statue.
0: A szobor csak szobor.
1: But that is adhar of our belief.
0: De a hitünk adhárja.
1: That adhar means now our belief.
0: Az adhár a hitünk most.
1: And we believe on that one.
0: És ebben hiszünk.
1: So we go there, a shelter to that temple or church. Or etc.
0: A templom és egyebek hajlékába megyünk.
1: Therefore it is written everything clearly.
0: Ez világosan le van írva.
1: So willpower.
0: Tehát akaraterő.
1: Adya Shakti. My God. That is something great.
0: Ez valami nagyszerű.
1: Mool Shakti. That's another great.
0: Ez másik nagyszerű.
1: Brahma Shakti. So Shakti is everywhere.
0: Shakti mindenhol ott van.
1: Without her.
0: Nélküle.
1: Nothing can be alive.
0: Semmi nem él.
1: Nothing can move.
0: Semmi nem mozog.
1: Everything will be frozen.
0: Minden lefagy.
1: But Shakti means not a woman.
0: De Shakti nem egy nő.
1: Not feministic.
0: Nem nőies.
1: But more we in these philosophies and in some pictures and like mostly will be a feministic picture.
0: A könyvekben és a képeken általában nőként ábrázolják.
1: But Shakti a man too.
0: De a férfiakban is van Shakti.
1: You know, when you are completely exhausted.
0: Ha teljesen kimerült vagy.
1: Tired.
0: Fáradt.
1: No energy.
0: Azt mondod, nincs energiám.
1: So she's in you.
0: Ő benned van.
1: Yes. So without Shakti, nothing can move.
0: Shakti nélkül semmi nem mozog.
1: Dayaramji.
0: Dayaramji.
1: He was walking very quickly and this and that, everything, no?
0: Nagyon gyorsan körbejárt mindent.
1: And now we inspired him.
0: És most mi inspiráltuk őt.
1: We gave him bitter salt.
0: Adtunk neki keserű sót.
1: And he will walk like this.
0: És így fog ezután menni.
1: Bitter kadva namak pi liye ab jayenge dheere. Swami ji, good night. No, it's not like that.
0: Na, nem így lesz.
1: So, Shakti is only one.
0: Tehát Shakti csak egy.
1: But
0: de
1: in different form.
0: Más formákban.
1: Example.
0: Például.
1: From the powerhouse.
0: Az erőműből.
1: Energy is coming.
0: Jön az energia.
1: Electricity.
0: Az elektromosság.
1: Now that same electricity power.
0: Ugyanez az elektromos erő.
1: Is in this microphone.
0: Van a mikrofonban.
1: Same in the camera.
0: Ugyanez a fényképezőgépben.
1: Same in the amplifier.
0: A hangosítóban.
1: In the light.
0: Erősítőben, fényben.
1: In the car.
0: Az autóban.
1: Battery.
0: Elemekben.
1: Everywhere is the same power.
0: Mindenhol ugyanez az erő van.
1: But in different form.
0: Más formákban.
1: This power can kill us.
0: Ez az erő megölhet minket.
1: And this power can save our life.
0: És megmentheti az életünket.
1: We should know how to use it.
0: Tudnunk kell, hogyan használjuk.
1: Atti sarvatra varjante. Too much is everywhere prohibited.
0: A túl sok mindenből tilos.
1: Yeah. So sometimes they give electric shock for the pain somewhere.
0: Néha a fájdalomra elektromos sokkot adnak.
1: Yeah, it's good.
0: Az jó.
1: But if somebody will come and connect the cable.
0: De ha valaki összeköti a kábeleket.
1: Oh God.
0: Akkor.
1: It will. Shakti will awake.
0: Te jó Isten, a Shakti fölébred.
1: Kundalini will jump and pssst.
0: Kundalini ugrik egyet és vége.
1: For Hamesha, for everywhere.
0: Mindenhol.
1: Then this Shakti goes.
0: Aztán elmegy ez a Shakti.
1: How?
0: Hogyan?

0: There is one question about intellect.
1: Van egy kérdés az intellektusról.
2: Ima jedno pitanje u vezi s intelektom.
0: That you would, I would like to surrender.
1: Hogy szeretném átadni magam.
2: Želio bih se predati.
0: I would like to dedicate.
1: Szeretném felajánlani.
2: Želio bih se posvetiti.
0: Very much, but somehow my intellect disturbs me.
1: Nagyon, de valahogy az intellektusom zavar ebben.
2: Ja to jako želim, ali nekako me ometa moj intelekt.
0: Well, your intellect is right.
1: Nos, hát az intellektusodnak igaza van.
2: Znate, vaš intelekt je u pravu.
0: And your heart is also right.
1: És a szívednek is igaza van.
2: Ali vaše srce u pravu.
0: So your intellect is right in this way.
1: Az intellektusodnak úgy van igaza.
2: Intellekt je u pravu na sljedeći način.
0: That you need a very concrete example.
1: Hogy egy nagyon konkrét példára van szükséged.
2: Potreban vam je veoma konkretan primjer.
0: It means that your feelings, your desire is still not that much intensive as it should be.
1: Ez azt jelenti, hogy az érzéseid, a vágyad még nem annyira erős, mint hogy kellene.
2: To znači da vaše emocije, da vaša želja još uvijek nije

0: dovoljno jaka koliko bi trebala biti.
1: Your thoughts are too much restrictive.
2: A gondolatai túlságosan csapongóak.
0: Vaše mysli sú už uvek previše destruktívne i ometajú vás.
1: It means that very concrete, the, a very clear aim is missing in your life.
2: Nagyon konkrétan ez azt jelenti, hogy egy nagyon világos cél az, ami hiányzik az életedből.
0: To znači da vam nedostaje u životu konkretan, vrlo jasan cilj.
1: Still you are not sure what you want.
2: Még mindig nem vagy abban biztos, hogy mit akarsz.
0: Još uvijek niste sigurni u to što želite.
1: On your path or on your aim towards which you are going, there is always some possibilities.
2: Az utadon vagy a célod felé, amerre mész, mindig vannak lehetőségek.
0: Na putu kojim idete prema svome cilju uvijek postoje mogućnosti.
1: For example, you decided to go to Adriatic coast.
2: Például úgy döntesz, hogy elmész az Adria partjára.
0: Na primjer, odlučili ste otići na Jadran.
1: And you pack your things and you take your car and you drive towards the Adriatic coast.
2: Összecsomagolsz, beülsz az autódba és elindulsz az Adria felé.
0: Spakirate svoje stvari, sjednete u auto i putujete prema Jadranskoj obali.
1: And you listen in the radio, there's beautiful weather and nice snow and beautiful skiing weather. És so now you decide to go for skiing.
2: De a rádió azt mondja, hogy csodálatos, jó minőségű hó esett, és nagyon jó síelésre való idő van. Ezért úgy döntesz, hogy inkább síelni mész.
0: Na putu na rádió čujete, kako je prekrasno vrijeme za skijanje, pa odlučite otići na skijanje.
1: So you change the way.
2: Így hát megváltoztatod az utadat.
0: I tako promijenite rutu.
1: You come to the hotel.
2: Odajesz a hotelbe.
0: Dođete u hotel.
1: And you check in.
2: Bejelentkezel.
0: I prijavite se.
1: And you want to go for ski.
2: El akarsz menni síelni.
0: Želite otići na skijanje.
1: And when you go out of your room again, go for skiing.
2: És amikor megint kilépsz a szobádból, hogy elindulj síelni.
0: Kad izađete svoje sobe kako biste išli na skijanje.
1: You find advertising there.
2: Ott rápillantasz egy hirdetésre.
0: Naiđete na reklamni oglas.
1: New opening sauna. Gratis.
2: Újonnan megnyitott sauna, ingyenes.
0: Otvára se sauna, imate gratis dolazak.
1: So you said, well, I can go tomorrow skiing, I go now sauna.
2: Így hát azt mondod, holnap is elmehetek síelni, most inkább saunázom.
0: Pa kažete, skijati mogu i sutra, sad idem u saunu.
1: And in the sauna, there's talking.
2: A saunában pedig beszélgetnek.
0: A u sauni čujete razgovor.
1: Tomorrow in the wave will be football match.
2: Holnap vépen futballmeccs lesz.
0: Sutra će biti nogometna utakmica.
1: And every participant will get free pizza.
2: És minden néző ingyenesen kap egy pizzát.
0: I svaki sudionik dobit će besplatnu pizzu.
1: And there will be some more interesting things.
2: És még más sok minden érdekes lesz.
0: Biće još mnogih zanimljivih stvari.
1: So you take your car and come to Vape.
2: Így hát beülsz az autódba és eljössz Vape-re.
0: Tako sjednete u auto i dođete u Vape na nogometnu
1: utakmicu. So where is the Adriatic coast? And where is the football field?
2: Hol van az Adria és hol van a focipálya?
0: Gdje je sad Jadranska obala, gdje je nogometno igralište?
1: This means there are possibilities.
2: Ez annyit jelent, hogy vannak lehetőségek.
0: To znači da postoje mogućnosti.
1: The possibilities of changing in your mind.
2: Lehetőség arra, hogy megváltoztasd a gondolataidat.
0: Mogućnost da promijenite mišljenje.
1: And why it is? Because the aim is not clear.
2: És miért van ez? Mert azért, mert a cél nem tiszta.
0: A to se događa jer nemate jasan cilj.
1: But if its aim is clear,
2: De ha a cél tiszta,
0: akkor pred szobom imate jasen cíl.
1: That you have to be at Adriatic coast.
2: Hogy az Adriára kell érned.
0: De morate biti na Jadranu.
1: Because your wedding ceremony is waiting.
2: Mert ott lesz az esküvőd.
0: Jer na vas čeka vaše vjenčanje.
1: Then definitely we'll go to your wedding and not for skiing.
2: Akkor bizonyosan odamész az esküvődre, nem pedig síelni.
0: Onda ćete sigurno otići na svoje vjenčanje, a ne na skijanje.
1: So some things should be very clear, intensive, good aim.
2: Tehát kell, hogy legyen egy nagyon világos, intenzív, jó cél.
0: Zato treba imati dobar, intenzívan i jasan cíl.
1: If you are ill, you don't like medicine, but doctor will tell you either you take this medicine or you have to die. So there is no place for arguments.
2: Hogyha beteg vagy, nem szereted a gyógyszert, de az orvos azt mondja neked, hogy vagy beszeded a gyógyszert, vagy meghalsz. Itt már nincs helye vitának.
0: Ako ste bolesni, ne sviđa vam se lijek, ali liječnik vam kaže ili ćete uzeti lijek ili ćete umrijeti, onda nema više mjesta za argumente.
1: So your aim should be clear.
2: Tehát a célodnak tisztának kell lennie.
0: Zato trebate imati jasan cilj.
1: Nothing can change me.
2: Semmi sem változtathat meg engem.
0: Ništa me ne može promijeniti.
1: Sun and moon can change their direction.
2: A nap és a hold megváltoztathatja a pályáját.
0: Sunce i mjesec mogu promijeniti svoju putanju.
1: But I will not change my direction.
2: De én nem fogom megváltoztatni a célomat.
0: Ali ja neću promijeniti svoje mišljenje.
1: I will not change my path.
2: Nem változtatom meg az utamat.
0: Neću promijeniti svoj put.
1: Because I know.
2: Mert tudom.
0: Jer ja znam.
1: What I want.
2: Hogy mit akarok.
0: Što želim.
1: Doesn't matter what people are talking.
2: Nem számít, mit mondanak az emberek.
0: Nema veze, što ljudi govore.
1: I know what it is.
2: Én tudom, hogy mi az.
0: Ja znam, o čemu se radi.
1: There's one man.
2: Van egy ember.
0: Bio jedan čovjek.
1: And he had one vision.
2: Volt egy elképzelése.
0: Ima jednu viziju.
1: In vision he saw a very beautiful light and God.
2: A víziójában látott egy gyönyörű fényt és Istent.
0: U svojoj viziji vidio prekrasno svjetlo i Boga.
1: He saw it.
2: Látta.
0: Vidio je.
1: And it is very clear in his mind.
2: És nagyon tisztán ez az elméjében van.
0: Ta slika je vrlo jasna u njegovom umu.
1: But other people will say he's stupid.
2: De a többi ember azt mondja, hogy ez egy bolond.
0: Ali drugi ljudi će mu govoriti da je glup.
1: All who listen and whom he will tell, they think screws are loose.
2: Mindenki, akinek ezt elmondja, azt gondolja, hogy hiányzik egy kereke.
0: Svima kojima priča o tome misliće da mu fali koje šeraf u glavi.
1: But he knows what he has seen.
2: De ő tudja, mit látott.
0: Ali on zna što je vidio.
1: Practical experiences.
2: Gyakorlati tapasztalatok.
0: De praktično iskustvo.
1: As long as we don't have practical experience,
2: mindaddig, amíg nincsen gyakorlati tapasztalatunk,
0: ali dokle god nemamo praktično iskustvo,
1: there will be always possibilities.
2: Mindig lesznek lehetőségek.
0: Uvijek će nam se nuditi razne mogućnosti.
1: Of changes.
2: A változtatásra.
0: Mogućnosti promjena.
1: Thousand times you can read the book.
2: Ezerszer is elolvashatod a könyvet.
0: Vi možete tisuću puta pročitati knjigu.
1: But if you have no experiences practically.
2: De ha nincsen gyakorlati tapasztalatod.
0: Ali ako nemate praktičnog iskustva.
1: Still you take like a theory.
2: Akkor azt még mindig csak elméletként fogod föl.
0: Za vas će to još uvijek biti teorija.
1: Recently I heard in someone talking in radio.
2: Nemrég hallottam, valaki beszélt a rádióban.
0: Nedavno sam čuo neko kako priča na rádiu.
1: When you read in a book how to make aeroplane.
2: Ha a könyvben elolvasod, hogy hogyan kell repülőgépet gyártani.
0: Ako u knjizi pročitate kako se gradi avion,
1: and pictures of the aeroplane.
2: És képeket látsz a repülőgépről.
0: I u knjizi postoje slike tog aviona.
1: And how to fly the aeroplane.
2: És hogyan kell vezetni a repülőgépet.
0: Instrukcije kako letiti tim avionom.
1: But still is only theory.
2: Ez még mindig csak elmélet.
0: Ali to je uvijek samo teorija.
1: When you sit in an aeroplane and then it flies, then the practical experiences.
2: Ha belülsz egy repülőgépbe és az elindul, az már gyakorlati tapasztalat.
0: Ali kad sjednete u taj avion, kad onda upravljate i letite njime, to je praktično iskustvo.
1: So, sometimes in everyone's life have some experiences.
2: Így néha mindenkinek az életében vannak tapasztalatok.
0: Svatko u svom životu ima nekakva praktična iskustva.
1: That inner feeling.
2: A belső érzés.
0: Taj unutarnji osjećaj.
1: Something awakes in you.
2: Valami felébred benned.
0: Nešto se u vama probudilo.
1: Suddenly something is awakened.
2: Hirtelen valami felébred.
0: Odjednom se nešto probudilo.
1: And you know what you want.
2: És tudod, hogy mit akarsz.
0: I vi tada znate što želite.
1: And then you decide.
2: És akkor eldöntöd.
0: I tada odlučite.
1: Then your intellect will not become an obstacle, but it will become a helper.
2: Akkor az intellektusod már nem válik akadályá, hanem segítővé válik.
0: I onda vam intelekt više neće predstavljati prepreku, nego će vam pomoći.
1: And of course we shall try to avoid those things which becomes an obstacle for our path.
2: És természetesen el kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek akadályá válnak az utunkon.
0: Naravno da trebamo izbjegavati one stvari koje mogu biti prepreka na našem putu.
1: Certain discussions.
2: Bizonyos beszélgetések.
0: Određene diskusije.
1: Certain books.
2: Bizonyos könyvek.
0: Knjige.
1: Certain societies.
2: Bizonyos féle társaságok.
0: Društvo određenih ljudi.
1: We shall avoid all which can damage our spirituality or which can put some virus in our consciousness that our thinking becomes opposite.
2: El kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek tönkretehetik a lelkiségünket, vagy amelyek egyfajta vírussal megfertőzhetik a gondolatainkat, hogy aztán pont ellentétesre változnak.
0: Trebamo izbjegavati one stvari koje nam mogu predstavljati prepreku na putu i ono što može poput virusa u nama promijeniti naše mišljenje.
1: The negative talking.
2: A negativ beselgetešak.
0: Negativno govorenje, razgovori.
1: Even it can create the doubts towards God.
2: Még Isten számára is kételyeket ébreszthetnek. Istenben is kételyeket ébreszthetnek.
0: Takvi razgovori mogu pobuditi sumnju čak i u Boga.
1: Even they can crucify the God.
2: Még Istent is keresztre feszítik.
0: Oni mogu čak razapeti Boga.
1: So the human intellect is also very sensible. Very sensitive.
2: Az emberi intellektus az is nagyon érzékeny.
0: Ljudski intelekt vrlo osjetljiv.
1: Human intellect is still depending on the steering. Like you steer the car.
2: Az emberi intellektus is nagyon függ attól, hogy hogyan vezetik, mint ahogy egy autót is vezettek.
0: Ljudskim intelektom treba upravljati kao što upravljate autom.
1: So you can just steer it in from this direction to that direction.
2: Kormányozhatod ebbe az irányba is, meg amabba az irányba is.
0: Možete ga okrenuti u jedan smjer ili u drugom smjeru.
1: For example.
2: Például.
0: Na primjer.
1: When you go here in the sauna.
2: Ha most itt elmész a saunába.
0: Ako idete u saunu.
1: There are both kind of sauna.
2: Mindkétféle sauna van.
1: Mix and separate.
2: Kevert és különálló.
0: Postoje razdvojna i miješana sauna.
1: But it is very clear.
2: De ez nagyon világos.
0: Ali je vrlo jasno.
1: What they in German say selbstverständlich.
2: Amit németül úgy mondanak, hogy magától értetődő.
0: Samo po sebi se razumije.
1: Everybody go in sauna without dress.
2: Mindenki ruha nélkül megy be a szaunába.
0: U saunu svi ulaze bez odjeće na sebi.
1: No journalist write negative about this.
2: Egy újságíró se ír negatívat erről.
0: Ali nijedan novinar ne piše negativno o tome.
1: Or you go what you call the FKK.
2: Vagy ha elmentek az FKK-ra, vagy nudista telepre.
0: Ili odete na nudističku plažu, nudistički kamp.
1: No journalist writes bad about this.
2: Erről egy újságíró sem ír rosszat.
0: Nijedan novinar neće negativno pisati o tome.
1: But if in the Kumbh Mela there are Naga Babas.
2: De a Kumbh Melán ott vannak a Naga Babák.
0: Ali ako na Kumbh Meli postoje Naga Babe.
1: That is not self-evidently.
2: Ez nem magától értetődő.
0: To više nije samo po sebi razumljivo.
1: So you see how you are scaring the consciousness, the intellect of the people.
2: Látjátok, hogy hogyan kormányozzák az embereknek az intellektusát.
0: Vidite kako se može upravljati sa sviješću, sa intelektom ljudi.
1: So one thing we accept and the same thing we don't accept.
2: Egy dolgot elfogadunk és ugyanazt a dolgot aztán nem fogadjuk el.
0: Možemo prihvatiti jednu stvar, a onda opet istu tu stvar ne prihvatiti.
1: And that is the biggest problem in the world.
2: Ez a legnagyobb probléma a világon.
0: I to je najveći problem u svijetu.
1: Gossiping and putting wrong pictures in your consciousness.
2: Az ilyen pletykák és a tudatban a rossz képeknek az elhelyezése.
0: Ogovaranje i ucepljivanje krivih slika u svoju svijest.
1: Then your mind, your intellect begins to support those wrong things.
2: Akkor az elméd, az intellektusod elkezdi támogatni ezeket a rossz dolgokat.
0: I onda vaš vaš intelekt počinje podupirati te loše stvari.
1: So you accept or you don't accept, what changes in you?
2: Elfogadod vagy nem fogadod el, mi változik te benned?
0: Ako nešto prihvatite ili ne prihvatite, što se promijeni u vama?
1: It changes in you that it brings disturbances in you.
2: Azt változtatja benned, hogy zavarokat kelt benned.
0: Promjena u smislu da izaziva nemire u vama.
1: It creates negative vrittis.
2: Negativ vrittiket kelt.
0: Stvara negativne vrittije.
1: And negative vrittis are like a lemon in the water, in the milk.
2: A negatív vrittik olyanok, mint a citrom a tejben.
0: A negativni vriti su poput limunovog soka u mlijeku.
1: So milk is your spiritual sadhana.
2: A tej, a te spirituális sadhanad.
0: Mlijeko je vaša duhovna sadhana.
1: Milk is the spirituality which you gain through your spiritual sadhana, mantras, prayers, meditations, asanas, pranayams, positive thinking, leading a loveful life, a harmonious life.
2: A tej az a lelkiség, amit a spirituális szádonád által elnyertél, a mantrák, imák, gyakorlás, ászana, pranayama, jó életvitel által elértél.
0: Mlijeko je duhovnost koju stječete svojim duhovnom sadanom kroz ponavljanje mantre, meditaciju, asane, pranayame, pozitivnim razmišljanjem, življenjem prema zakonima i u skladu.
1: And lemon is those drops which you are getting from outside gossipings.
2: A citrom pedig azok a cseppek, amelyeket kívülről kapsz különböző pletykák formájában.
0: A limunove kapi su oni utjecaji koje dobivate od vanjskih ogovaranja.
1: So it's pity that milk is spoiled.
2: Nagy kár, hogy a tej tönkre van téve.
0: Šteta je da se mlijeko pokvarilo.
1: And spoiled milk is nearly impossible again to prepare it, or to make a coffee, nice cream coffee out of the spoiled milk.
2: És hogyha a tej már egyszer el van rontva, abból már majdnem lehetetlen még egyszer valamit készíteni, például egy jó tejszínes kávét készíteni.
0: Ako je mlijeko pokvareno, teško da ćete ga moći koristiti u izvornom čistom obliku, na primjer napraviti finu kavu s mlijekom.
1: Maximum you can try to make a cheese out of it.
2: Maximum sajtot lehet belőle csinálni.
0: U najboljem slučaju možete pokušati napraviti sir od takvog mlijeka.
1: Everything is cheese.
2: Minden čupa sajt.
0: Sve postaje sir.
1: In German they say alles Käse.

0: Németek azt mondják, minden sajt.
1: U njemačkom postoji izreka koja kaže ako je nešto glupost, ma sve je to sir.
2: Dann alles ist Käse, nicht die Askese.
0: Akkor már minden sajt, nem askézis.
1: Somići se poigrao riječima keze je sir, dakle sve je sir, a ne askeza.
2: Therefore, one stupid thought, one stupid person can destroy all your spiritual sadhanas, which you made years and years long with great confidence and with great love.
0: Ezért egy ostoba gondolat, egy ostoba ember tönkreteheti a spirituális szádanádat, amelyet hosszú évek sok munkájával építettél föl.
1: Jedna glupa misa, jedna glupa osoba može pokvariti sve plodove duhovne sadane od nekoliko godina sadanu koje ste radili sa velikom predanošću i ljubavlju.
2: You know, there's one story about Lord Shiva and Parvati.
0: Tudjátok, hogy van egy történet az Úr Shiváról és Parvatiről.
1: Postoji jedna priča o gospodu Shivi i Parvati.
2: And there was one rishi called Narada.
0: S volt egy rishi, akit Náradának neveztek.
1: I bio jedan rishi Narada.
2: And Narada's politics was very famous.
0: Náradának nagyon híres volt a politikája.
1: I Náradina politika je bila vrlo čuvena.
2: He knew how to make diplomacy and how to bring the people fighting and again together.
0: Tudta, hogy hogyan kell diplomáciát folytatni és hogyan lehet az embereket összeveszíteni és aztán megint kibékíteni.
1: On je bio majstor diplomacije, znao je kako zavaditi ljude i kako ih opet pomiriti.
2: So he was thinking that Parvati and Shiva, they love so much each other. They have so deep relations.
0: Mindig azt gondolta, Parvati és a Shiva, ezek annyira szeretik egymást, olyan mély kapcsolatban vannak.
1: On je pomislio, Shiva i Parvati se toliko vole, oni imaju tako duboko vezu.
2: He was jealous.
0: Féltékenykedett.
1: Bio ljubomoran.
2: And when you are jealous, then you try to destroy someone's relations. At least you are praying.
0: Hogyha féltékeny vagy, akkor pedig megpróbálod tönkretenni valakinek a kapcsolatát, vagy legalábbis megpróbálod.
1: I kad ste ljubomorni, onda pokušavate uništiti nekom njegovu vezu.
2: And when something happens, negative, then the jealousy person is so happy. On that day, this person eats two bread more.
0: Ha pedig valami történik, akkor ez a féltékeny ember nagyon boldog. Azon a napon ez az ember két kenyérrel többet eszik.
1: I kad se nešto negativno dogodi, to jako razveseli ljubomornu osobu, ona čak onda u slavu toga pojede dva kruha više.
2: One man left his wife.
0: Egy ember elhagyta a feleségét.
1: Jedan je muškarac napustio svoju ženu.
2: Because of other wife.
0: Egy másik nő miatt.
1: Zbog druge žene.
2: And this his ex-wife, she couldn't sleep out of the jealous.
0: A régi feleség nem bírt aludni a féltékenység miatt.
1: A njegova bivša žena nije mogla spavati od ljubomore.
2: So she had a psychiatric or a psychologist consultation.
0: Így elment egy pszichológushoz konzultációra.
1: I otišla je na konzultacije kod psihijatra ili psihologa.
2: She can't sleep.
0: Nem tud aludni.
1: Jer ne može spavati.
2: Even she take medicine.
0: Még gyógyszert.
2: Sleeping tablets.
0: Szed altatókat.
1: Csak uzima lékové za spávanie.
2: So he was asking her question, asking every time, asking many questions.
0: És kérdezett tőle sok kérdést, minden alkalommal nagyon sok kérdést.
2: What she's thinking before going to sleep.
0: Mire gondol, mielőtt lefekszik.
1: I taj psiholog postavljao pitanje o čemu ona razmišlja prije nego što ide spavati.
2: And every time she was telling something bad about that lady who is with her husband now.
0: És minden alkalommal valami rosszat mondott arról a hölgyről, aki most a férjével van.
1: I odgovorila da svaki put razmišlja nešto negativno o ženi koja je sada s njenim mužem.
2: She said, in case if I sleep, then I dream that she's fawning to him, and I wake up so angry.
0: Azt mondja, minden alkalommal, amikor alszom, arra gondolok, hogy ő felhívja a férjemet, és abban a pillanatban annyira dühös leszek.
1: Žena je pričala, recimo, i da zaspem, onda sanjam kako ta žena razgovara s mojim mužem i ja se probudim puna bijesa.
2: So psychologist, he realized.
0: A pszichológus rádöbbent.
1: Pszichológ je shvatio.
2: How to bring her in sleeping.
0: Hogy hogyan és segítsen neki az elalvásban.
1: Kako da je pomogne da zaspe.
2: Next time he told her.
0: Legközelebb azt mondta neki.
1: Kod sljedeće seance joj je rekao.
2: Please don't tell anybody.
0: Ne mondj már semmit, kérlek.
1: Nemoj više ništa govoriti.
2: Just for your information.
0: Ne mondd el senkinek, kérlek, csak téged szeretnélek tudatni róla.
1: Samo za tvoju informáciu.
2: Your ex-husband.
0: A volt férjed.
1: Tvoj bivši muž.
2: And this lady.
0: És ez a hölgy.
1: Ta njegova žena.
2: They are together like a goat and tiger.
0: Úgy vannak együtt, mint a kecske és a tigris.
1: Imaju odnos poput tigra i koze.
2: He beat her yesterday.
0: A férfi megverte tegnap a nőt.
1: On joj je jučer tukao.
2: She's in hospital.
0: Már kórházban is van.
1: I ona sad u bolnici.
2: And he's at police station.
0: A férfi pedig a rendőrségen.
1: A on je u policijskoj postaji.
2: And that's all.
0: Ennyi.
1: I to je sve.
2: She went home.
0: A hölgy hazament.
1: Žena otišla kući.
2: And next day she phoned to the psychologist.
0: Másnap felhívta a pszichológust.
1: I sljedeći dan nazvala psihologa.
2: Dear doctor.
0: Kedves doktor úr.
1: Dragi doktore.
2: What miracle happened?
0: Milyen csoda történt?
1: Dogodilo se čudo.
2: I slept today 11 hours.
0: Ma 11 órát aludtam egyfolytában.
1: Danas sam spavala 11 sati.
2: Without sleeping tablets.
0: Altató nélkül.
1: I to bez tableta.
2: He said, well, I started new therapy.
0: Nos, én egy új terápiába kezdtem.
1: I rekao, započeo sam novu terapiju.
2: She said, please, can you continue this therapy with me?
0: Kérem, tudnám folytatni ezt a terápiát?
1: Ona ga zamolila, molim te, možeš nastaviti s tom terapijom.
2: So jealousy person,
0: tehát a féltékeny ember,
1: ljubomorna osoba,
2: always thinks negative.
0: Mindig negatívat gondol.
1: Uvijek negativno razmišlja.
2: The thoughts of the jealousy persons are the destructive thoughts.
0: A féltékeny ember gondolatai pusztítóak.
1: Misli ljubomorne osobe su destruktívne.
2: Towards other.
0: Mások irányában.
1: To prema drugima.
2: Therefore, to be a jealous is the biggest karmic illness.
0: Ezért féltékenynek lenni a legnagyobb karmikus betegség.
1: Biti ljubomoran najveća je karmička bolest.
2: God protect us from jealousy.
0: Isten védelmezzen minket a féltékenykedéstől.
1: Neka nas Bog zaštiti od ljubomore.
2: And jealousy is not only to a husband and wife or boy and girls.
0: A féltékenység pedig nem csak a férj és feleség, lány és fiú kapcsolatában jelenhet meg.
1: A ljubomora se ne odnosi samo na odnos između muža i žene ili dečka i djevojke.
2: There can be spiritual jealousy.
0: Lehet spirituális féltékenység is.
1: Postoji i duhovna ljubomora.
2: That's in the large scale.
0: Ez a legnagyobb súlyú.
1: I to u velikoj mjeri.
2: From one religion to other religion.
0: Egyik vallás a másik iránt.
1: Ljubomora jedne religije na drugu religiju.
2: That's a sect.
0: Az egy szekta.
1: Ovi su sekta.
2: That's other religion.
0: Az egy másik vallás.
1: To je druga religija.
2: These are like eating meat.
0: Ezek húst esznek.
1: Ovi jedu
2: alcohols.
0: Alkoholt isznak.
2: Or vegetarians.
0: Ezek vegetáriánusok.
1: Meditating. Vegetariánci, meditirajú.
0: Ezek meditálnak.
2: Why they are writing like negative like this?
0: Miért írkálnak ilyen negatívumokat?
1: Zašto se pišu takve negativne stvari?
2: It is jealous.
0: Féltékenység az oka.
1: Zbog ljubomore.
2: And now it is a new in modern life.
0: És most a modern életben még valami új is van.
1: U modernom načinu života.
2: To destroy some company, destroy some company leaders.
0: Hogy tönkretenni valamilyen vállalatot, vagy vállalati vezetőt, vagy egy társaságot, társaságvezetőt.
1: Postoji tendencija da se uništi neka kompanija ili menedžeri te kompanije.
2: To start the negative rumor.
0: Úgy lehet valamilyen vállalatnak a vezetőjét tönkretenni, és ezáltal a vállalatot is, hogy valamilyen negatív pletykát indítanak, vagy rossz hírt keltenek.
1: De aby si zazvala negatívna govorkania.
2: That is in modern civilization the one of the best weapon they said to destroy someone with a negative rumor.
0: A modern civilizációban azt mondják, hogy ez az egyik legjobb fegyver arra, hogy tönkretegyünk valakit, hogy negatív hírét keltsük.
1: Kaže se da je u modernoj civilizaciji najbolji način kako ćete nekog uništiti ako pokrenete negativne glasine.
2: That is jealous.
0: Ez a féltékenység.
1: To je ljubomora.
2: Economical jealous.
0: Gazdasági féltékenység.
1: Ekonomska ljubomora.
2: Jealous of the age.
0: A kor féltékenysége.
1: Ljubomora na dobnicu.
2: Jealous of the beauty.
0: A szépség féltékenysége.
1: Ljepotu.
2: Jealous of the success.
0: A siker féltékenysége.
1: Ljubomora zbog uspjeha.
2: Many, many kind of.
0: Sok-sok féle.
1: I mnogo takvih oblika.
2: But this is illness.
0: De ez egy betegség.
1: Ali to je bolest.
2: And this illness is infected nearly all creatures.
0: És ez a betegség megfertőzött szinte minden teremtményt.
1: I ta je bolest zahvatila gotovo sva bića.
2: In the plants there is also jealous.
0: A növényekben is benne van a féltékenység.
1: I kod biljaka postoji ljubomora.
2: In the stones there is jealous.
0: A kövekben is ott a féltékenység.
1: I kod kamenja.
2: When they have their power, then they try to dominate.
0: Ha nekik megvan az erejük, akkor megpróbálnak uralkodni.
1: Onaj ko tom svijetu stekne moć, pokušava dominirati drugim.
2: On different constellation.
0: Különböző konstellációkon.
1: U različitim konstelacijama.
2: Therefore, human have got intellect.
0: Az embernek intellektusa van.
1: Človek ima intelekt.
2: Human knows what is a destructive thoughts and what, which is not a destructive thought.
0: Az ember tudja, hogy melyik a destruktív gondolat, melyik a nem destruktív gondolat.
1: Človek môže rozlikovati, što je destruktívna mysl a što nie.
2: So human can avoid.
0: Így hát az ember el tudja kerülni.
1: Zato človek môže izbieči.
2: Because human understands.
0: Mert az ember megért.
1: Mert človek rozumie.
2: Human can avoid, human can forgive.
0: Az ember el tudja kerülni, az ember meg tud bocsátani.
1: Človek môže izbieči neke stvari, on môže opraštati.
2: And human can correct.
0: És az ember tud javítani.
2: Change the negative into positive.
0: És a negatívat pozitívvá tudja alakítani.
1: Človek môže spravljati, promieniti negatívnu u pozitívnu.
2: Jealous.
0: Féltékenység.
1: Ljubomora.
2: So Narada.
0: Így hát Narada.
2: He was jealous about Shiva and Parvati.
0: Féltékeny volt Shivára és Parvatira.
1: Bio ljubomoran zbog odnosa Shiva i Parvati.
2: Now he want to make some kind of disharmony between their relation.
0: És egy kis diszharmóniát akart a kapcsolatukban kelteni.
1: I htio unijet nekakav nesklad u njihov odnos.
2: But carefully.
0: De óvatosan.
1: Ali oprezno.
2: So he went to Parvati.
0: Így elment Parvatihoz.
1: I tako je otišao kod Parvati.
2: And he was talking nice to her.
0: Nagyon szép szavakkal beszélt hozzá.
1: I ljubazno je s njom razgovaral.
2: And very nice about Shiva.
0: És nagyon szépen beszélt Shiváról előtte.
1: I jako je lijepo govorio o Shivi.
2: Because he knew that she loves Shiva.
0: Mert tudta, hogy ő szereti Shivát.
1: Jer je znao da ona voli Shivu.
2: So he was talking so great about him.
0: Olyan nagyszerűen beszélt róla.
1: I zato je veličao Shivu.
2: Till her heart was completely melted.
0: Amíg Parvati szíve teljesen elolvadt.
1: Sve dok se Parvatino srce nije rastopilo.
2: And then he said.
0: És akkor azt mondta Narada.
1: I tada je rekao.
2: But you know, we don't understand him.
0: De tudod, mi nem teljesen értjük őt.
1: Ali znaš, mi njega ne razumjemo.
2: We think he love only Parvati.
0: Mi azt gondoljuk, hogy ő csak Parvatit szereti.
1: Mi mislimo da on voli samo Parvati.
2: But there are many other.
0: De sok más is van.
1: Ali postoji mnogi drugi.
2: Other bhaktas.
0: más bhakta.
1: Druge bhakte.
2: So he has no time for Parvati at all.
0: Neki nincsen ideje Parvatira egyáltalán.
1: Zato on zapravo nema vremena za Parvati.
2: He only uses you, that's all.
0: Ő csak kihasznál téged, ennyi.
1: On te samo iskoristava.
2: When he needs something, he's nice to you.
0: Amikor kell neki valami, akkor kedves hozzád.
2: Is not true?
0: Nem így van.
1: Ako nešto
2: yes,
1: treba, onda je dobar prema tebi.
0: De, igen, így van.
2: This is a blackmailing.
0: Ez már egy ilyen sötét
2: When someone begins to talk like this, you should stop the discussion that, and say, let's read the Lilamrit.
0: Ha valaki így kezd el beszélni, akkor azonnal abba kell hagynotok a beszélgetést, és azt kell mondanod, hogy hagyjuk most abba a beszélgetést, olvassuk inkább a Lilamritot.
2: Or good night.
0: Vagy azt, hogy jó éjszakát.
1: Parvati na to sve odgovorila da imaš pravo i ovakav način pristupanja govorenja zapravo ucjena. I kad vas neko ucjeni na taj način, onda najbolje prekinite, čitajte Lilu Amrit ili kažete laku noć.
2: Or meditate and put on Guru Gita cassette.
0: Vagy meditáljatok és tegyétek be a Guru Gita kazettát.
1: Ili meditirajte i slušajte Guru Gita kazetu.
2: He created in her some doubts.
0: Így Narada némi kételyeket ébresztett Parvatiban.
1: Narada uspio Parvati probuditi neke sumnje.
2: And he said to her, don't go near to him.
0: És azt mondta neki, ne menj hozzá közel.
1: I rekao je, nemoj mu ići blizu.
2: His body is full of poison.
0: A teste tele van méreggel.
1: Njegove tijelo puno otrova.
2: You know, he drank the poison.
0: Tudjátok, tudod, megitta a mérget.
1: Mert ti znaš da je on popio otrov.
2: When the devas and rakshasas, they were churning the ocean and nectar came and poison came.
0: Amikor a devák és a rakshasák ugye kiköpülték az óceánt és kinyerték a nektárt és kijött a méreg is.
1: Onda kad su devi rakshase bučkali oceán, pa su isplivali i nektar i otrov.
2: So if you touch his body,
0: ha csak megérinted a testét.
1: Ja, dotakneš tijelo.
2: Transcendental process.
0: Van egy transzcendentális folyamat.
1: Događa se transcendentalni proces.
2: You will be poisoned.
0: Hogy meg leszel mérgezve.
1: I ti ćeš se otrovati.
2: His body is so bitter.
0: A teste annyira keserű.
1: Njegove tijelo tako gorko.
2: Did you ever taste with the tongue his body?
0: Bármikor is megízleted a testét a nyelveddel?
1: És ikada jezikom kúsala njegovo tijelo?
2: No.
0: Nem.
1: Nisam.
2: You see, on the middle of the tongue.
0: Látod, a nyelv közepén.
1: Na sredini jezika.
2: There is a special chakra.
0: Ott van egy különleges chakra.
2: Not on the top of the tongue.
1: Postoji posebna chakra, ne na vrhu jezika, nego u sredini.
2: But very deep. In the middle of the tongue.
0: Nem a nyelvhegyén, hanem nagyon mélyen bent a nyelv közepén.
2: And if you touch his body with that point of the tongue,
0: a testét a nyelvednek azzal a részével kell megérintened.
1: Jako dotakneš ivino tijelo s tom točkom na jeziku,
2: you will experience the bitterness.
0: Akkor majd megtapasztalod, hogy milyen keserű.
1: Okusit ćeš gorčinu.
2: And as bitter his body, that must bitter love he has for you.
0: És amilyen keserű a teste, annyira keserű az irántad érzett szeretete.
1: I onako gorko koliko je njegovo tijelo, toliko gorka mora biti njegova ljubav prema tebi.
2: And for bhaktas?
0: A bhaktáknak pedig?
1: A za bhakte?
2: He gave nektar.
0: Nektárt adott.
1: Njima je dao nektar.
2: She said, how should I know this?
0: Azt mondta Parvati, ezt honnan tudhatnám?
1: Parvati upitala, kako da to znam?
2: Very easy.
0: Nagyon könnyen.
1: Jako lako.
2: Tomorrow when he's sitting on the rock and you wash his body,
0: holnap, amikor kiül a sziklára és te lemosod a testét,
1: sutra, kad on sjedi na stjeni, a ti pereš njegovo tijelo,
2: you must open your mouth wide,
0: nyisd ki szélesre a szádat,
1: jako tvori usta,
2: till the middle point of the tongue is out,
0: amíg a nyelved középső része is ki nem ér a szádból,
1: dok ne isplaziš jezik do sredine,
2: and test his shoulder,
0: és ízleld meg a vállát,
1: i dotakni mu rame,
2: but carefully.
0: De óvatosan.
1: Ali oprezno.
2: If he will see,
0: ha észreveszi,
1: ja, ako on to vidi,
2: he will kill you.
0: Megöl.
1: Ubičete.
2: Parvati was prepared.
0: Parvati felkészült.
1: Parvati bila pripremljena.
2: That's called brainwashing.
0: Ezt hívják úgy, hogy agymosás.
1: To se zove ispiranje mozga.
2: Whatever confidence you had inside, that was washed away.
0: Bármi bizalom is volt benned belül, az most ki lett mosva.
1: Isprano vam je sve ono povjerenje koje ste imali.
2: Then he went to Shiva.
0: Akkor elment Shivához.
1: Nakon toga Narad otišao Shivi.
2: Lord Shiva, how divine you are.
0: O Uram Shiva, mennyire isteni vagy.
1: O Gospode Shiva, kako si ti božanstven.
2: Till Shiva melted.
0: Amíg az Úr Shiva elolvadt.
1: I tako sve dok se Shiva nije rastopio.
2: And then said, and the Parvati, oh, such a holy divine.
0: És aztán azt mondta, ó, Parvati, milyen szent, milyen isteni.
1: I onda Narada rekao, kako je Parvati sveta i božanska.
2: She loves you, Lord.
0: Ő nagyon szeret téged.
1: Gospode, ona te tako voli.
2: No one in this universe exists so great devotee like Parvati for you.
0: Ebben a világegyetemben nem létezik még egy olyan nagy hívő, mint Parvati számodra.
1: U cijelom univerzumu nema većeg tvog posvećenika od Parvati.
2: And Shiva was melted and he said yes.
0: Shiva je ova, igen, igen.
1: I Shiva je sav raznježen rekao da.
2: And when Shiva was completely melted.
0: Amikor Shiva teljesen elolva.
1: Kad se Shiva potpuno rastopio.
2: When he entered nearly in the heart of Shiva.
0: Ő majdnem elérte Shiva szívét.
1: Kad je dopro gotovo do Shivinog srca.
2: Then he said, but my lord.
0: És akkor azt mondta, de uram.
1: Ali znaš gospode.
2: One thing I don't understand.
0: Egy dolgot mégsem értek.
1: Jednu stvar ne razumijem.
2: He said, what?
0: Mit?
1: Što to?
2: But still, why she want to kill you?
0: Azt, hogy miért akar téged mégis megölni?
1: Ne znam zašto te ona želi ubiti.
2: I don't know, I heard.
0: Nem tudom, csak úgy hallottam.
1: Ne znam to, ali sam čuo.
2: That she want to eat you.
0: Hogy fel akar téged falni.
1: Da te želi pojesti.
2: That must she hate.
0: Annyira gyűlöl.
1: Ona te toliko mrzí.
2: So I can't understand.
0: Nem értem.
1: Ja to nem
2: How does two things exist together?
0: Két dolog hogyan létezhet együtt?
1: Kako te dvije stvari mogu postojati zajedno?
2: Love and hate.
0: Szeretet és gyűlölet.
1: Ljubav i mržnja.
2: But Lord, that's your Maya.
0: De Uram, ez a te Majád.
1: Ali Gospode, sve je to tvoja Maya.
2: You can do that hate and love are together.
0: Te megteheted, hogy a szeretet és a gyűlölet együtt van.
1: Ti možeš učiniti da ljubav i mržnja zajedno postoje.
2: I have heard.
0: Úgy hallottam.
1: Čuo sam.
2: Tomorrow is your last bath.
0: Holnap van az utolsó fürdőnapod.
1: Da ti je sutra zadnja kupka.
2: But you are the Lord, knower of all three, past, present and future. You must know.
0: De te vagy a mindhárom világ ura, a múlt, a jelen és a jövő ura. Neked tudnod kell.
1: Ali ti to sigurno već znaš, jer ti si znalac i prošlosti, sadašnjosti, budućnosti.
2: Tomorrow during the bath.
0: Holnap a fürdés ideje alatt.
1: Sutra, za vrijeme dok se kupaš.
2: She will attack on your right shoulder.
0: Meg fog támadni a jobb válladnál.
1: Ona će napasti tvoje desno rame.
2: With such a wide open mouth.
0: Olyan vad, kitátott szájjal.
1: Sa širom razjapljenim ustima.
2: Not little, very wide.
0: Nem kicsi, hanem nagyon szélesre tárt szájjal.
1: Neće ih samo malo otvoriti, već razjapiti.
2: If you will survive in that constellation.
0: Ha ezt a konstellációt túléled.
1: Ako preživiš tu konstelaciju.
2: Then will be okay.
0: Akkor minden rendben lesz.
1: Sve će biti dobro.
2: Otherwise the whole universe will collapse together.
0: Máskülönben az egész világegyetem össze fog omlani.
1: U suprotnom će se urušiti cijeli univerzum.
2: But she is well informed.
0: De ő nagyon jól informált.
1: Ali ona je jako dobro obavještena.
2: If you notice and take care, she will not do.
0: Ha észreveszed és megfigyeled, akkor nem csinálja.
1: Ako primijeti što smjera, ona to neće učiniti.
2: So you should play innocently.
0: Tehát tégy úgy, mintha ártatlan lennél.
1: Zato odglumi nevinášce.
2: But as soon as she opens mouth,
0: mihelyst kinyitja a száját,
1: čím ona tvorí ústa,
2: better you escape.
0: Jobb, ha elmenekülsz.
1: Ti najbolje pobjegni.
2: So now the next day is coming.
0: Így hát eljött a másnap.
1: Kako je stigo sljedeći dan?
2: Shiva's heart is pumping.
0: Shiva sive ugrant.
1: Shivino srce je tuklo.
2: What she is going to do?
0: Mit fog most činani a Parvati?
1: Što će Parvati učiniti?
2: Ladies are 1000 times stronger than one tiger.
0: A hölgyek néha ezerszer erősebbek, mint egy tigris.
1: Jer žene su 1000 puta snažnije od tigra.
2: Because that's Shakti.
0: That is a Shakti.
1: Jer su one Shakti.
2: That Shakti can be destructive.
0: A Shakti lehet pusztító.
1: Shakti može biti destruktivna.
2: Or can be protective.
0: Vagy védelmező.
1: Ali može zaštititi.
2: That Shakti can be mother.
0: Ez a Shakti lehet anya.
1: Shakti može biti majka.
2: Or that Shakti can be your death.
0: Vagy ez a Shakti lehet a halálod.
1: Ali Shakti može biti vaša smrt.
2: That's why there's a Shakti Puja celebration.
0: Ezért van a Shakti Puja szertartás.
1: Zato se slavi Shakti Puja.
2: In your car is Shakti.
0: Az autódban Shakti van.
1: U vašem autu postoji Shakti.
2: The engine, the motor is the Shakti.
0: A motor az a Shakti.
1: Motor je Shakti.
2: That can bring to your destination.
0: Az elvihet téged a cél állomáshoz.
1: Snaga koja će vas dovesti do cilja.
2: Or that can kill you.
0: De meg is ölhet.
1: Ili koja vas može ubiti.
2: Knife is a Shakti.
0: A kés is Shakti.
1: Nož je Shakti.
2: Gun is Shakti.
0: A pisztoly Shakti.
1: Puska pisztoly Shakti.
2: Electricity Shakti.
0: Az elektromosság Shakti.
1: Električna energia je Shakti.
2: The whole world is entirely filled with Shakti.
0: Az egész világot teljesen eltölti a Shakti.
1: Cijeli je svijet ispunjen sa Shakti.
2: Shakti is ruling, you know.
0: A Shakti uralkodik, tudjátok?
1: Shakti vlada.
2: Ladies are governing the world, not the men.
0: A hölgyek irányítják a világot, nem a férfiak.
1: Žene vladaju svijetom, ne muškarci.
2: Men are only the guards.
0: A férfiak csak az őrök.
1: Muškarci su samo čuvari.
2: Shakti. So you see? So Shakti is divine, Shakti is merciful, Shakti is great.
0: A Shakti isteni, a Shakti kegyes, a Shakti nagy.
1: Shakti je božanska, milostiva, velika.
2: If 1 minute electricity goes out, you know.
0: A 1 percre kimarad a villamos áram.
1: U jednom trenutku kad nestane električna
2: energija. How many millions of or billions of forints lost?
0: Hány milliárd forint vészel?
1: I nastane šteta od milijardi milijardi forinti.
2: All factory stops.
0: Az összes gyár megáll.
1: Sve tvornice more obustaviti.
2: All hospitals, the lifts.
0: Összes kórház, lift.
2: Instruments.
1: Bolnice, liftovi, instrumenti.
0: Készülék.
2: All cars stops there where it is.
0: Összes autó megáll ott, ahol van.
1: Svi automobili stanu tamo gdje jesu.
2: And this can save our life.
0: És ez megmentheti az életünket.
1: Ali to isto može spasiti naš život.
2: So this world is full of Shakti.
0: Ez a világ tele van Shaktival.
1: Ovo je svijet pun Shakti.
2: And we should know how to deal with this.
0: És tudnod kell, hogy hogyan bánj vele.
1: Trebamo znati kako postupati s time.
2: Shiva was well informed.
0: Shiva jól informált volt.
1: Shiva je bio dobro informiran.
2: Now even Shiva would like to think different, he can't.
0: Most még maga sem tud, maga Shiva sem tud máshogyan gondolkodni.
1: Sad kad bi Shiva i želio drugči razmišljati, ne može.
2: Such blackmails in your consciousness creates immediately the border. And there is the border of your tolerance.
0: Ilyen fekete szuggeszió az elmédben, ez rögtön határokat hoz létre, és ez véget vet a toleranciának.
1: I takve ucjene u vašem umu trenutačno stvaraju granice vašoj toleranciji.
2: Even he begins to think nice about Parvati.
0: Még ha elkezd szépet is gondolni Parvatiról.
1: Csak kad

0: Ne lijepo razmišljati o Parvati.
1: No, she has no power.
2: Nam nič rajreja.
0: Ona više nema snage.
1: She cannot do anything to me.
2: Ő nem tehet velem semmit.
0: Ona mi ništa ne može učiniti.
1: And she loves me.
2: S ő szeret engem.
0: Ona me voli.
1: She is one with me.
2: Ő egy velem.
0: Ona je jedno sa mnom.
1: But still, in his fantasy, he sees her wide open mouth.
2: De mégis a fantáziájában ott látja a szélesen nyitott száját.
0: Ali ipak u svojoj mašti vidi njena razjapljena usta.
1: And already he feels his shoulder bitten by her.
2: És már érzi is, hogy a vállát megharapták.
0: I već osjeća ugriz na svom ramenu.
1: That shoulder is already damaged little.
2: Az a váll már szét is van roncsolva.
0: Rame već malo načeto.
1: Like when someone gets the death sentence.
0: To je kao kad nekog osudite
1: na smrt. The death sentence that he will be.
2: Hogyha valakit halálra ítélnek.
1: Then before bringing to that table or to that room, that person is already died.
2: Mielőtt már odavinnék abba a szobába vagy.
1: Emotionally.
2: Ahhoz az asztalhoz, az az ember már érzelmileg halott.
0: I prije nego što osuđenika na smrt odvedete u prostoriju u kojoj će se izvršiti egzekucija, ta osoba već emocionalno umrla.
1: She was sitting on the rock.
2: Ült a sziklán.
0: Shiva je sjedio na stijeni.
1: Parvati is coming with a bucket of water.
2: Parvati jött egy vödör vízzel.
0: Parvati došla sa kantom vode.
1: And putting water on his body to wash.
2: És elkezdte a vízzel mosni Shivát.
0: Zalievala mu tijelo da ga pere.
1: And right shoulder is trembling.
2: A jobb váll remeget.
0: A Shivino desno rame je drhtalo.
1: And she asks Shiva.
2: S ő megkérdezte Shivát.
0: I ona upita Shivu.
1: Lord.
2: Uram.
0: Gospode.
1: Is this water too cold?
2: Ez a víz túl hideg?
0: Je li ti voda prehladna?
1: No.
2: Ne.
0: Ne, ne, nije.
1: Then why your shoulder is today a little bit trembling?
2: Akkor miért remeg egy kicsit a vállat most?
0: I zašto ti onda danas drhti rame?
1: He said, no, it's okay.
2: Na, minden rendben.
0: Shiva reče, ma ne, sve u redu.
1: So she said, don't worry, it will be okay.
2: Ne aggódj, rendben lesz.
1: Rubbing more and more.
2: Egyre jobban dörzsölte.
0: Hörti kaže, ne brini, bit će u redu, i sve više masirala rame.
1: And Shiva is thinking.
2: Shiva azt gondolta.
0: A Shiva je razmišljao.
1: Definitely, today I will lose my shoulder.
2: Biztos, hogy ma elvesztem a vállamat.
0: Danas ću definitivno izgubiti svoje desno rame.
1: Out of love, I can't say no.
2: Szeretetből nem mondhatom azt, hogy nem.
0: Zbog ljubavi, iz ljubavi ne mogu reći ne.
1: And if I will tell something, maybe I am wrong.
2: Ha mondok
1: I will hurt her.
2: Ha mondok valamit, lehet, hogy megbántom, lehet, ako, hogy nincs igazam.
0: Ako nešto kažem, možda nisam u pravu i povrijedit ću ju.
1: And she said, Lord, don't pay too much attention to this order, it will be okay.
2: Uram, ne figyelj annyira nagyon oda erre a vára, minden rendben lesz.
0: A Parvati rekla, gospode, nemoj obraćati previše pažnje na to desno rame, bit će sve u redu.
1: And Shiva was thinking.
2: Shiva az gondolta.
0: Shiva razmišljao.
1: Narada is right.
2: Narada je nagy igazamat.
0: Narada je u pravu.
1: Definitely she is planning.
2: Biztosan tervezi már.
0: Ona očito nešto planira.
1: So he was looking that side and then looking again back side.
2: A másik oldalra nézett, aztán megint visszanézett.
1: And she opened wide mouth.
2: Ő pedig, a Parvati pedig nagyon szélesre nyitotta a száját.
1: So he could see on her shadow on the rock.
2: Shiva a másik oldalon Parvati árnyékát láthatta.
0: Shiva se ogledavo lievo desno i vidio Parvati sa razjapljenim
1: ustima. Mouth was opening wide.
0: I vidio je njenu sjenu.
2: Nagyon szélesre nyílt.
0: Vidio njenu sjenu sa veliko otvorenim ustima.
1: Because she wanted to touch on the middle of the tongue, you know.
2: Mivel a njenu közepével akarta megérinteni a bőrét.
0: Jer ga je htjela dotaknuti sredinom jezika.
1: And she came near.
2: És közel hajolt hozzá.
0: I približila mu se.
1: And in that minute Shiva looked to her.
2: Abban a pillanatban Shiva oda pillantott.
0: I u tom trenutku je Shiva pogledao.
1: So complete picture was there.
2: Ott volt egy teljes kép.
0: Imali smo kompletnu sliku.
1: as Narada described.
2: Ahogy Narada leírta.
0: Onako kako je Narada opisao.
1: Perfectly.
2: Tökéletesen.
0: Savršeno točno tako.
1: His plan was successful.
2: Terve sikeres volt.
0: Njegov plan je bio

0: to.
1: Ali tako brzo još nikad nije trčao.
2: So that fast running away your confidence.
0: I en gyorsan fut el a bizalmat.
1: Tako brzo bježi vaše povjerenje.
2: That fast running away your devotion.
0: Ilyen gyorsan fut el az odaadásod.
1: Tom brzinom bježi i vaša predanost.
2: Shiva and Narada have lost nothing.
0: Narada nem veszített semmit.
1: Narada nije ništa izgubio.
2: But you lost something.
0: De te veszítesz valamit.
1: Ali vi ste nešto izgubili.
2: It destroyed your spirituality.
0: A te lelkiségedet tette tönkre.
1: Te uništilo vašu duhovnost.
2: It took long time.
0: Sok időbe telt.
1: Trebalo je dugo vremena.
2: Few hundred years.
0: Pár száz évbe.
1: Nekoliko stotina godina.
2: Till they could come again together.
0: Amíg megint újra egy összekerültek.
1: Dok se nisu opet mogli spojiti.
2: And speak what happened.
0: És megbeszélték, hogy mi történt.
1: I razgovarati o tome što se dogodilo.
2: Then they both smiled.
0: Akkor mindketten mosolyogtak.
1: Ona se oboje nasmiješilo.
2: It was the Narada's politic.
0: Ez a Narada politikája volt.
1: Bila je to Naradina politika.
2: In that minute Narada came.
0: Abban a pillanatban jött Narada.
1: V tom trenutku je došao Narada.
2: Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.

0: As the Tulsidas, the Narada was singing full of the devotion, Shiva forgave him immediately.
1: Amikor Narada teljes odaadással énekelt, akkor Shiva azonnal megbocsátott.
0: Om Namo Shivaya means, Shiva please forgive me.
1: Om Namo Shivaya azt jelenti, Shiva kérlek, bocsáss meg nekem.
0: Excuse me please. And Shiva said, all right.
1: Shiva azt mondta, rendben van.
2: So this is... Pjeval tako pun devocije predanosti, Shiva mu je oprostio, jer Om Namo Shivaya znači Gospode oprosti mi, molim te.
0: So this is what we need in our life.
1: Erre van szükségünk az életünkben.
2: U svom životu trebamo to.
0: And the Lord will always forgive us.
1: Az Úr mindig meg fog nekünk bocsátani.
2: Bog će nam uvijek oprostiti.
0: But it's pity.
1: De nagy kár.
2: Ali je šteta.
0: Forgiving means not that it will be as it is, it was. Forgiving means not that it will be or everything okay like before.
1: A megbocsátás nem azt
0: you have to begin new steps again.
1: Megbocsátás nem azt jelenti, hogy megint minden úgy lesz, ahogy az előtt volt. Újra előről kell kezdened.
2: Oprostiti ne znači da će stvari biti kao prije, nego to je jedan novi početak, novi korak.
0: So therefore, you should surrender.
1: Ezért add át magad.
2: Zato se trebate predati.
0: And you should care about people. Don't neglect them.
1: És figyelj oda az emberekre. Ne utasítsd el őket.
2: Trebate brinuti o ljudima, ne zanemarivati ih.
0: As greater you become, that much humble you should become.
1: Minél nagyobb leszel, annál alázatosabbnak kell lenned.
2: I što veći postajete, to trebate postati i ponizniji.
0: As soon as the thoughts of power comes in your mind, dominating, then you will fall down spiritually.
1: Mihelyest az erő fog megjelenni az elmédben, a dominancia, akkor spirituálisan megint alá fogsz hullani.
2: Čím se v vašem umu pojave misli o moći, o dominaciji, tada duhovno padate.
0: Yoga teacher must be very humble.
1: A yoga oktatónak nagyon alázatosnak kell lenni.
2: Učitelji joge trebaju biti veoma ponizni.
0: Yoga teacher have to love the people.
1: A yoga oktatónak szeretnie kell az embereket.
2: Učitelji joge trebaju voljeti ljude.
0: And you should be so kind, so humble, so loving heart that people are looking forward to come to the satsang or to the class.
1: És annyira kedvesnek és alázatosnak és szerető szívűnek kell lenned, hogy az emberek várják már azt, hogy mikor lesz már a jogaóra vagy a szatszang.

0: Možete biti tako ljubazni, toliko poniznog srca punog ljubavi da se ljudi raduju što će doći na satsang ili na sat joge.
1: Someone wrote me a letter.
2: Valaki írt nekem egy levelet.
0: Nekom je napisao pismo.
1: From one of your countries.
2: Az egyik országotokból.
0: Iz jedna od vaših zemalja.
1: Swamiji, why do we have satsang only once a week?
2: Swamiji, miért csak hetente egyszer van nekünk satsangunk?
0: Swamiji, zašto imamo satsang samo jednom tjedno?
1: The whole week is so hard, so long to wait till Friday comes, there is satsang.
2: Az egész hét olyan hosszú, olyan nehéz kivárni azt, hogy péntek este legyen és satsangra tudjak menni.
0: Je celý týden toliko težak i tako dug, dok ne dođe petak dan kad imamo satsang.
1: I have longing for that.
2: Nagyon vágyom rá.
0: Ja žudim za time.
1: And some people write me letter.
2: Valaki azt írta nekem levélben.
0: Neki su mi ljudi napisali pisma.
1: Excuse me, please.
2: Kérlek, bocsáss meg.
0: Oprosti, molim te.
1: But I hate to go to satsang.
2: De utálok a satsangra menni.
0: Ali mrzim ići na satsang.
1: I don't like these people there.
2: Nem szeretem ezeket az embereket, akik ott vannak.
0: Ne volim ljude koji su tamo.
1: They are sitting all these crazy people.
2: Az összes őrült ott ül.
0: Tamo sjede sve neki luđaci.
1: And nobody loves someone.
2: Senki se szereti egymást.
0: I niko ne voli drugoga.
1: And there are two, three people, they demonstrate, they think they are the bosses.
2: Van két-három ember, aki demonstrál, és ők azt gondolják magukról, hogy ők a főnökök.
0: Postoje dve-tri osobe koje se ponašaju kao da su šefovi.
1: Like these people are also there.
2: Ilyen emberek is vannak ott.
0: Ima i takvih slučajeva.
1: So it is that person who sees negative is the negative.
2: Tehát az a személy, aki negatívan szemléli a dolgokat, ő maga negatív.
0: A negatívna je osoba, ona osoba koja vidi negatívno.
1: Because they lost this love.
2: Mert elvesztette ezt a szeretetet.
0: Jer takva osoba izgubila ljubav.
1: And when there is no love, then everything is disturbing.
2: Hogyha nincs szeretet, akkor minden zavar.
0: A tamo gdje nema ljubavi, sve je razoreno.
1: That everyone is stranger.
2: Akkor mindenki idegen.
0: Onda su svi međusobno stranci.
1: And one feels that they are against me.
2: És az ember úgy érzi, hogy ezek ellenem vannak.
0: Imamo osjećaj da su ti ljudi protiv nas.
1: So this means now you fall into the darkness.
2: Ez azt jelenti, hogy most beleestél a sötétségbe.
0: To znači da sada padate u tamu.
1: Your spirituality is getting down, is decreasing.
2: A lelkiséged lefelé megy, csökken.
0: Vaša se duhovnost smanjuje, ona pada.
1: If your spirituality is increasing,
2: ha a lelkiséged növekszik,
0: ako vam raste duhovnost,
1: then you will not see like this.
2: Akkor nem fogod így szemlélni a dolgokat.
0: Onda nećete primjećivati takve stvari.
1: So those who are not going in satsang,
2: tehát akik nem mennek a satsangra,
0: oni koji ne odlaze na satsang,
1: their development is very slow.
2: Azok nagyon lassan fejlődnek.
0: Njihovi razvoj je jako spor.
1: And you are not going for the organizers to the satsang.
2: És te nem a szervezők kedvéért mész a satsangra.
0: A na satsang ne odlazite radi organizatora.
1: You are going to Mahaprabhuji.
2: Hanem Mahaprabhuji kedvéért.
1: Devapuriji.
2: Devapuriji kedvéért.
0: Vidite Mahaprabhuji u Devapuriji.
1: And you are going for yourself, not for anybody.
2: És saját magadért mész oda, nem másért.
0: Idete zbog sebe, a ne zbog nekog drugog.
1: Be thankful and feel yourself worthy that you can go to satsang.
2: Légy hálás és érezd magad megtisztelve, hogy satsangra mehetsz.
0: Budite zahvalni, osjetite se dostojnim što imate priliku otići na satsang.
1: And someone have to be little strict.
2: Van, akinek egy kicsit a szigorúságot is fel kell vállalni.
0: Ponekad treba biti malo strict and strog.
1: Someone have to organize something.
2: Van, akinek meg kell szervezni a dolgokat.
0: Neko i mora organizirati stvari.
1: That's it.
2: Erről van szó.
1: Even you don't like injection, but doctor have to give injection.
2: Még ha nem is szereted az injekciót, az orvosnak be kell adni.
0: I ako možda ne volite injekciju, liječnik vam je ipak mora dati.
1: May you think how cruel he is?
2: Gondolhatod azt, hogy milyen kegyetlen.
0: Vi možete misliti da je on okrutan.
1: How unhuman he can be?
2: Milyen embertelen.
0: Da je
1: without
0: nehuman,
1: any feelings.
2: Érzéstelen.
0: Bez osjećajan.
1: 5 cm long needle.
2: 5 centis tű.
0: Ubode vam iglu od 5 cm.
1: But doctor don't think like that.
2: De az orvos nem így gondolkodik.
0: Ali liječnik ne razmišlja na taj način.
1: He has positive thinking.
2: Ő pozitívan gondolkodik.
0: On pozitívno razmišlja.
1: That you will be helped through this.
2: Hogy ez meggyógyít téged.
0: Da će vam ta injekcija podariti zdravlje.
1: Therefore,
2: ezért
1: all should be humble.
2: Mindenki legyen alázatos.
0: No one bi treba biti ponizni.
1: No one should be afraid about anybody.
2: Senki se féljen senkitől.
0: I niko se ne bi treba bojat nekog drugog.
1: Help, help, help.
2: Segíts, segíts, segíts.
0: Pomozite, pomozite, pomozite.
1: Then it your intellect will become very clear.
2: Akkor az intellektusod nagyon tiszta lesz.
0: Tada će vaš intelekt postati veoma jasan.
1: And your intellect will be supportive.
2: És az intellektusod támogató lesz.
0: I vaš intelekt će postati vaša potpora.
1: Otherwise you will have bad conscience.
2: Máskülönben rossz lesz a lelkiismereted.
0: Inače ćete imat lošu savjest.
1: And when you have bad conscience, then bad thoughts.
2: Ha rossz a lelkiismereted, rosszak a gondolataid.
1: Bad feelings.
2: Rosszak az érzéseid.
0: Iz loše savjesti proizlaze loše negativne misli, loše osjećaji.
2: Akkor elvesztél.
0: Izgube se.
1: And then searching something different.
2: Valami mást keresel.
0: Zgubite se, pa tražite nešto drugo.
1: Also you don't like there.
2: Aztán majd azt sem fogod szeretni egy idő után.
0: Onda vam se ni to ne sviđa.
1: Then something different.
2: Akkor megint valami más.
0: Pa opet nešto novo naiđe.
1: There also don't like.
2: Aztán azt sem szereted.
0: Ali ni to vam se ne sviđa.
1: Then you don't know how to come back again.
2: Akkor már nem tudod majd, hogy hogyan térjél vissza megint.
0: Na kraju ne znate kako da se vratite.
1: So you should adopt the technique of Narada.
2: Tehát hasznosítsd Narada technikáját.
0: Trebate prisvojiti Naradinu tehniku.
1: How to come back to Shiva.
2: Hogy hogyan jöjj vissza Shivához.
0: Kako da se vratite Shivi.
1: So you made a mistake, like Narada made a mistake.
2: Tehát hibát követtél el, ahogy Narada is hibát követett el.
0: Pogriješili ste kao što je Narada pogriješio.
1: But now you come back.
2: De most visszajöttél.
0: Ali sada se vraćate.
1: Door is always open.
2: Az ajtó mindig nyitva áll.
0: Vrata su uvijek otvorena.
1: Therefore, avoid the kusanga.
2: Ezért kerüld el a kusangát.
0: Zato izbjegnite kusang, loše
1: društvo. Avoid this nonsense gossipings.
2: Kerüld el ezt az értelmetlen pletykálkodást.
0: Izbjegnite loše razgovore, ogovaranja.
1: Don't talk nonsense.
2: Ne beszélj értelmetlen dolgokat.
0: Nemojte sami govoriti gluposti.
1: If you confuse one spiritual person,
2: ha egy spirituális személyt megzavarsz,
0: ako dovedete u konfuziju jednu duhovnu osobu,
1: then you have to wait for one life,
2: akkor egy életet,
1: for realization.
2: Egy életet kell várnod a megvalósításra.
0: Morate na realizáciu čekati cijeli jedan život.
1: If you confuse two,
2: ha kettőt összezavarsz,
1: then two lives,
2: akkor az két élet.
0: Ako smetete dvije osobe, onda morate čekati dva života.
1: And if you are talking confused 100 people, then 100 lives you have to wait.
2: Ha a beszéded 100 embert összezavar, akkor 100 életet kell várnod.
1: Jézus Mária.
0: Ako svojim razgovorom unesete nemir, konfuziju u stotine ljudi, onda morate stotinu života čekati, o Gospode Bože.
2: Jezus Mario.
1: And therefore,
2: ezért,
0: zato,
1: everything comes to you.
2: Minden általad jön.
0: Sve vam se vraća.
1: So you should be afraid about your things, what happens to you, will happen to you.
2: Tehát saját magad dolgaitól kell félned, hogy ezáltal mi fog veled történni.
0: Zato se trebate bojiti onog što se može vama dogoditi, vaših osobnih stvari.
1: So that is against ahimsa.
2: ez ellentétes az

0: Jer takvo je ponašanje protiv ahimse.
1: To confuse someone, misguide someone means you are killing spiritually that person.
2: Ha valakit megzavarsz, ha valakit félrevezetsz, akkor ez azt jelenti, hogy spirituálisan megölöd azt a szemét.
0: Ako nekog zbunite, odvedete na krivi put, to znači da ubijate duhovnost te osobe.
1: It's not ahimsa.
2: Ez nem ahimsa.
0: To nije ahimsa.
1: Therefore, always analyze your thoughts.
2: Ezért mindig elemezd a gondolataidat.
0: Zato uvijek analizirajte svoje misli.
1: Very careful.
2: Nagyon óvatosan.
0: Vrlo pažljivo.
1: You should know that your thought will be very soon your word.
2: Tudnod kell nagyon jól, hogy a gondolatod az hamarosan szabad lesz.
0: Trebate znati da je misao koju pomislite vrlo brzo postaje riječ koju izgovarate.
1: And then your words will be very soon the reality.
2: És aztán a szavaid nem sokára valósággá válnak.
0: I ta riječ će se ubrzo pretvoriti u realnost.
1: So these are some spiritual instruction for your protection of your spirituality.
2: Ezek spirituális instrukciók abból a célból, hogy védelmezd a lelkiségedet.
0: To sú neka duhovna uputstva kako zaštititi vašu duhovnost.
1: You will have not find such a master who is so direct to you.
2: Nem találsz olyan mestert, aki direktben rád mutat.
0: Nećete naći učitelja koji će vam direktno pokazati.
1: Because I care about you.
2: Mivel én vigyázok rátok.
0: Ja vám to govorím, jer mi je stalo do vás.
1: I'm not someone who give lecture and go away.
2: Nem olyas valaki vagyok, aki megtartja az előadását és aztán arrébb megy.
0: Ja nisam netko ko drži predavanje i onda jednostavno odem.
1: We live together.
2: Mi együtt élünk.
0: Mi živimo zajedno.
1: That's it.

0: Ebben imádkozunk Istenhez, hogy az életem minden terhét hadd tegyem a kezedbe.
1: And if I will be successful, it is also in your hands.
0: Ha sikeres leszek, az is a kezeidben van.
1: And I want to reach you.
0: Szeretnélek elérni.
1: And for this, I give up the happiness in the world.
0: Ezért feladom a világban keresendő boldogságot.
1: Or my attachment to the world.
0: A világhoz való kötődésemet.
1: And of course I'm living in this world, but let me be so pure as the lotus flower on the water.
0: Természetesen ebben a világban élek, de hagy legyek olyan tiszta, ahogyan a lótusz virág él a vízben.
1: And when I'm living in the world, let me be selfless.
0: És hogyha a világban élek, hadd legyek önzetlen.
1: And when I will die, let me be in your hands.
0: És amikor meghalok, hadd legyek a te kezeidben.
1: Because I am living in the world, but also the world is in your hands.
0: Mert én a világban élek, de a világ a te kezeidben van.

0: Next bhajan will be Gurudev Sharanatumari.
1: A következő bhajan címe Gurudev Sharanatumari.
0: I'm in thy shelter.
1: A védelmedben vagyok.
0: And please remove my anxieties.
1: Kérlek, távolítsd el a nyugtalanságomat, szorongásomat.
0: Please be merciful to me and let me overcome the troubles.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és hagyj szeljem át, hagy küzdjem le a nehézségeket.
0: No mother, father or friends, nobody is mine.
1: Apa, anya és a barátaim, egyikük sem az enyémek.
0: Please save me from this big net of Maya.
1: Kérlek, ments meg engem a Maya nagy hálójából.
0: Always I'm diving so deep into this Maya.
1: Olyan mélyen elvesztem ebben a hálóban.
0: Please save me.
1: Kérlek, ments meg.
0: And maybe I'm not so good in doing all my practices.
1: Talán nem vagyok olyan jó a gyakorlataimban.
0: But you are the merciful one.
1: De te vagy a kegyelmes.
0: Please remove this dualism.
1: Kérlek, távolítsd el ezt a kettősséget.
0: And you are giving everything.
1: Te vagy az, aki mindent adsz.
0: I'm in thy shelter.
1: És én a védelmed alatt állok.
0: And let me repeat your name.
1: Hagy ismételjem a neved.

0: Now we will, next bhajan will be Sattaguru Saccha Mila Jabahise.
1: Sattaguru Saccha Mila Jabahise, ez lesz a következő bhajan címe.
0: When I met my Satogurudev, all my doubts were destroyed.
1: Amikor találkoztam a mesteremmel, akkor minden kétségem eloszlott.
0: Before I met my Gurudev, many ways were advised.
1: Mielőtt találkoztam a mesteremmel, sokféle tanácsot kaptam.
0: Pilgrimage, fasting.
1: Böjt, zarándoklat.
0: But when I met my Gurudev, he showed me the essence.
1: De amikor találkoztam a mesteremmel, ő megmutatta nekem a lényeget.
0: He opened me inside and showed me God who is in my heart.
1: Belülről nyitott ki engem, és megmutatta Istent, aki a szívemben lakik.
0: I saw the one and the flame, my flame, united with the gods.
1: Láttam az egyet, és az én lángom egyé vált Istennel.
0: Everything is in my heart.
1: Minden a szívemben van.
0: My doubts are gone.
1: A kételyem eltűnt.
0: And I crossed my karmas.
1: És leküzdöttem a karmáimat.
0: My inner self and the eternal is one.
1: A belső lényem és az örökkévaló egy.
0: This is what we want to reach.
1: Ez az, amit szeretnénk elérni.
0: That my inner self and the divine is one.
1: Hogy az én belső lényem és az isteni egy.
0: In reality it is like that.
1: És a valóságban ez így van.
0: But we are still so much bound to the outer world.
1: De mi mégis kötődünk annyira a külső világhoz.
0: So much bound to our thoughts and feelings and intellect.
1: És annyira kötődünk a saját gondolataink, az érzéseinkhez, intellektusunkhoz.
0: And then we always think we are individual.
1: És mindig azt gondoljuk, hogy egyéniek vagyunk.
0: And we are not one, we are single.
1: Nem egyek, hanem egyéniek, egyedüliek.
0: And then we are fighting in the world.
1: És akkor harcolunk a világban.
0: But the Gurudev tells us,
1: Isten azt mondja nekünk.
0: The outer world is manifold.
1: A külső világ sokféle.
0: But the Purusha, the inner self, is one.
1: De a lélek egy.
0: And with our practice, with all what Gurudev is giving us to practice,
1: és a gyakorlás segítségével, amit Isten adott nekünk,
0: we can realize that.
1: Felismerhetjük ezt.

0: दीप नारायण भगवान की जय। श्री मंगलज महाराज की जय।
1: Next bhajan will be Bhai Tumar Jagore.
2: A következő bhajan címe Bhai Tum Jagore.
1: And in this bhajan, Holy Guruji, Sri Swami Madhavananda Ji.
2: Ezt a bhajant Holy Guruji írta Madhavananda Ji.
1: Was speaking to the human.
2: Az emberhez beszél.
1: Bhai brother, awake.
2: Testvérem, ébredj.
1: Your time is shortly over.
2: Az időd rövidesen lejár.
1: And you were falling in the sleep of ignorance.
2: És a tudatlanság álmába fogsz hullani.
1: And therefore you are suffering.
2: És ezért szenvedsz.
1: And again you will be born and go.
2: És újra és újra megszületsz és újra elmész.
1: Birth and death.
2: Ez a halál és a születés.
1: Only your guru can free you from that.
2: Csak a mestered képes ettől megszabadítani.
1: He can lead you from this ignorance to the light.
2: Ő vezethet el téged a tudatlanságtól a fénybe.
1: To the light of wisdom.
2: A bölcsesség fényébe.
1: To the light of knowledge.
2: A tudás fényébe.
1: To the light of liberation.
2: A felszabadulás fényébe.
1: We are caught in this net of attachment and world.
2: A világi kötöttségek hálója kapott el bennünket.
1: But your life, your human life is a precious diamond.
2: De az emberi életed egy értékes gyémánt.
1: It is not so easy to get a human life.
2: Nem olyan könnyű emberi életet kapni.
1: And the sense of the life is not to earn money.
2: És az élet értelme nem az, hogy pénzt keres.
1: To have a big house.
2: Vagy nagy házad legyen.
1: Or many jewelries.
2: Vagy sok ékszered.
1: Even not to gain knowledge in the outer world.
2: És az sem, hogy a külvilágról halmoz fel egyre több tudást.
1: The meaning for the sense of human life is to realize the Atma.
2: Az ember élet célja, hogy felismerjük az Atmát.
1: And you can find it in your heart.
2: És ezt a szívedben találhatod meg.
1: And Holy Guruji said, Mahaprabhuji, my divine master.
2: Holy Guruji azt mondja, Mahaprabhuji az én isteni mesterem.
1: He was awakening this sleeping swan.
2: Ő ébresztette fel ezt az alvó hattyút.
1: Don't waste your precious human life.
2: Ne pazarold el az értékes emberi életed.

0: Now we will chant a bhajan from Shri Kabir Das Ji.
1: Most Shri Kabir Das Ji bhajanját fogjuk énekelni.
0: Matkara Mohatu.
1: Aminek az a címe, hogy Matakara Mohatu.
0: It is always that same, no? Some form of our false identification.
1: Ez mindig ugyanarról szól, ez valamilyen azonosításról, valamilyen formáról.
0: We always hope, or it's normal for us, that we search to quench our thirst for being happy and full of peace and joy in the outer world.
1: Mindig a külvilágban keressük a boldogság és az öröm iránti vágyunk beteljesülését.
0: But we, on the other side, we know the outer world is always changing.
1: De másfelől tudjuk, hogy a külső világ mindig
0: változik. It will not remain.
1: Ez nem marad állandó.
0: So get rid of this ignorance.
1: Ezért tehát szabadulj meg ettől a tudatlanságtól.
0: This attachment.
1: Ettől a kötődéstől.
0: And these longings.
1: Ezektől a vágyaktól.
0: Sing the bhajans. To praise the highest.
1: Énekeld a bhajanokat, hogy dicsőítsd a legfelsőbbet.
0: We always think, for us it's normal that we think in the outer world there we find the happiness.
1: Számunkra mi általában a külső világban gondoljuk meglelni a boldogságot.
0: And also that we are happy and we are loved and we can love to one another.
1: És azt gondoljuk, hogy a boldogságunkat és a szeretetünket valaki másban találjuk meg.
0: Because we are so far from our inner self.
1: Mert olyan messzire vagyunk a saját belső lényegünktől.
0: That we search for this.
1: Hogy keressük ezt.
0: But we forgot that it is in us.
1: De elfelejtjük, hogy ez bennünk van.
0: And Kabir says, the eyes are given to you to see the Lord.
1: A Kabir Das azt mondja ebben a bhajanban, hogy azért kaptad a szemet, hogy Istent lásd.
0: And the ears we have to listen to wisdom.
1: És a füledet azért, hogy a bölcsességet halld.
0: And with our mouths we shall chant the name of God.
1: És a szádat azért, hogy Isten nevét énekeld.
0: And with our hands we should give.
1: És a kezeink arra valók, hogy adjunk vele.
0: And when we will follow this.
1: És hogyha követni fogjuk ezt.
0: There will be in our heart a source of pure gold.
1: Akkor a szívünkben egy tiszta forrás fog megnyílni.

0: Sometimes, now we will sing Rajadena Guru Sa.
1: Most a Rajadena Guru Sa kezdetű bhajant énekeljük.
0: Sometimes I think there is still a lot of fear in us.
1: Néha azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok a félelem bennünk.
0: Even when we are disciples of a guru, of our living master.
1: Még hogyha az igazi mesterünk tanítványai vagyunk is.
0: And I'm thinking what we are fearful, why we are fearful.
1: És azon gondolkozom, hogy miért vagyunk félelemmel teliek.
0: The guru is only giving us practices where we can liberate us.
1: A guru megadja azokat a gyakorlatokat.
0: Where we can get rid of our fears.
1: Hogy hogyan szabadulhatunk meg a félelmeinktől.
0: He is giving us these practices.
1: Megadja nekünk ezeket a gyakorlatokat.
0: So that we are not caught in the fear and sorrows and troubles.
1: Hogy a nehézségek, a félelem és a bánat ne uralkodjon el rajtunk.
0: Why we have fear to lose that?
1: Amikor félünk attól, hogy elveszítjük.
0: Maybe it is fear what will be then.
1: Vagy hogy mi lesz azután.
0: When we change our now circumstances.
1: Amikor megváltoznak a jelenlegi körülményeink.
0: But why we have fear? Because he says you will be liberated, you will be free.
1: De miért is félünk, amikor ő azt mondja, hogy felszabadulsz majd.
0: No more troubles, no more sorrows.
1: Nem lesz több szenvedés, nem lesz több szomorúság.
0: So let this go.
1: Hagyd menjen ez az egész.
0: Free yourself.
1: Szabadítsd fel önmagad.
0: And be one with God.
1: Mindenki Isten.
0: And I am showing you this way.
1: És megmutatom neked ezt az utat.
0: Just do it.
1: Csak tedd.
0: And one is to overcome this I, this ego.
1: És az egyik dolog, hogy felülemelkedjünk az egón.
0: And that is also that we can bow down to our Gurudev.
1: És a másik dolog, hogy lehajolhassunk a mesterünk előtt.
0: And please this vibration, this purity of your lotus feet should be your mercy to me.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám és mutasd meg a lótuszlábadnak ezt a vibrálását.
0: Maybe even I don't want to be in the heaven or I want to have some powers also. I just want to be at your lotus feet.
1: Csak a lótuszlábaidnál szeretnék lenni. Nem kívánom a mennyeket, nem kívánok különleges erőket.
0: And we all know this when we are near to our Gurudev, we are so full of joy and everything is good.
1: Mindjárt tudjuk, hogy amikor a mesterünkkel vagyunk, akkor minden jó, olyan örömet érzünk.
0: Then we don't need anything.
1: Akkor nem nincs szükségünk semmire.
0: We are sucking this energy, this divine in.
1: Csak befogadjuk ezt az isteni valót, ezt az isteni energiát.
0: And then we are going home again.
1: És aztán újra hazamegyünk.
0: And then comes the normal life.
1: És aztán kezdődik a normális élet.
0: And then it goes.
1: És ez így megy.
0: And then we want to meet our Gurudev again.
1: És aztán újra találkozni szeretnénk vele.
0: And now we have this step.
1: És most itt vagyunk.
0: To go further.
1: Hogy tovább lépjünk.
0: We have all the tools, we have all the practices.
1: Megvan minden eszközünk ehhez, megvan minden gyakorlat ehhez.
0: Of course I'm bowing down to my Gurudev also only in myself inside.
1: Természetesen, hogy leborulok a Gurudevám előtt, ahogyan önmagam előtt és a belső lényem előtt.
0: And he is giving us this all that we can free ourselves.
1: És ő megadja nekünk mindazt, amivel felszabadíthatjuk magunkat.
0: And that's now our duty.
1: Ez a mi kötelességünk most,
0: to use that what
1: hogy használjuk
0: have.
1: Ezt, amink van.
0: To use that.
1: Felhasználjuk.

0: Sri Deep Narayan Bhagavan Ki Jai, Landaji Maharaj Ki Jai.
1: Now we will, next bhajan will be Kyurakte Ho Parada Hamse.
2: Most a Kyurakte Parada Hamse kezdetű bhajant énekeljük.
1: That means why you are hiding for in front of me. Why you are hiding? Why you are hiding?
2: Ami azt jelenti, hogy miért rejtőzködsz el előlem.
1: I'm full of love to your name.
2: Telve vagyok szeretettel a neved iránt.
1: But we know that it is not so easy. We have to overcome so many things in our inner world.
2: Tudjuk, hogy a belső világunkban sok olyan dolog van, ami nem könnyű felülemelkedni.
1: And for example, also for that it is so beautiful to chant bhajans.
2: Például olyan csodálatos énekelni, bhajanokat énekelni.
1: Bhajans are reaching our heart.
2: A bhajanok felemelik a szívünket.
1: And I always want to be at your lotus feet.
2: És én mindig a te lótusz lábaidnál szeretnék lenni.
1: It seems that you are very near.
2: Úgy tűnik, hogy nagyon közel vagy.
1: But on the other side, I cannot reach you.
2: De másfelől nem tudlak elérni téged.
1: Where are you hiding?
2: Hol rejtőzködsz?
1: I'm meditating.
2: Meditálok.
1: But still I cannot see you.
2: De mégsem láthatlak téged.
1: But finally,
2: de végül,
1: Mahaprabhuji says,
2: Mahaprabhuji azt mondja,
1: then I became one with you.

0: mikor egyé válok veled.
1: Through the mercy of my Gurudev.
0: Gurudevám, kegyelme révén.
1: And there is nothing else existing.
0: És amikor semmi más nem létezik.
1: So I think this is also maybe it is not in the first time that we are so aware about this form of God.
0: Talán első pillanatban nem vagyunk Istennek ilyen formában a tudatában.
1: And we are practicing.
0: És gyakorlunk.
1: And we hope to reach something.
0: És reméljük, hogy valamit elérünk.
1: But we will reach it when we are overcoming the identification with our thoughts, feeling, physical body.
0: De akkor érjük el, amikor már nem azonosítjuk magunkat a gondolatainkkal, az érzéseinkkel és a fizikai testünkkel.
1: We have to overcome this identification.
0: Ezeket kell leküzdenünk, ezeken kell felülemelkednünk.
1: And then there can be nothing else, but then will be this oneness with divine.
0: És akkor semmi más nem lesz, mint a nem marad, mint az Istenivel való egység.
1: But of course we can always call God.
0: Természetesen hívhatjuk Istent mindig.
1: Because he should help us.
0: Mert segítenie kell nekünk.
2: Sindipnarim Bhagavan Ki Jai. Ki Jai.

0: si, si vieš, ako naša para ma sa vám našom džibili. Dýva, kýčaj.
1: Next bhajan we will chant is from Mirabai-ji. Tuma binare yona jai.
2: A következő Mirabai bhajanja, Tuma binare yona jai.
1: Always it is this longing which is immanent in us.
2: Ez a vágyakozás, ami örökké ott van bennünk.
1: We are searching this joy, this everlasting.
2: Keressük ezt a boldogságot, ami örökké tart.
1: To be safe.
2: Hogy megmeneküljünk.
1: To be in peace.
2: Hogy békében legyünk.
1: And not in ignorance.
2: És nem a tudatlanságban.
1: We are searching that.
2: Ezért keressük ezt.
1: And somehow the world is pulling us to outside.
2: Valahogyan a világ mindig kifelé húz bennünket.
1: But there is always changing.
2: De ott mindig minden változik.
1: We know that, but still we are hoping we find it there.
2: Tudjuk ezt, mégis mindig azt gondoljuk, hogy kívül fogjuk megtalálni a boldogságot.
1: But then the saints, they are telling us, no, go inside.
2: De a szentek azt mondják nekünk, hogy nem.
1: You will find everything in yourself.
2: Fordulj önmagad felé, és önmagadban fogsz mindent megtalálni.
1: And there is that what we are searching.
2: Ez az, amit keresünk.
1: And Mirabai, she was saying, I cannot live without you.
2: Mirabai úgy énekli ezt meg, hogy
1: you are my beloved one.
2: Te vagy az én szeretőm, és én nem élhetek nélküled.
1: Please come to me and give me your darshan.
2: Kérlek, gyere el hozzám, hadd láthassalak, add meg a darshanod.
1: When I cannot see you, I'm like a lotus without water.
2: Amikor nem láthatlak, olyan vagyok, mint a lótusz víz nélkül.
1: Or a dark night without moon.
2: Vagy a sötét éjszaka, amikor nem süt a hold.
1: Day and night I am restless.
2: Nappal és éjszaka nyugtalan vagyok.
1: I have so much pain in my heart.
2: Olyan sok fájdalom van a szívemben.
1: Even I don't want to eat.
2: Még enni sem szeretnék.
1: And in the night I cannot sleep.
2: És egész éjjel álmatlanul forgolódom.
1: And I don't know what I should say.
2: Nem tudom, mit mondhatnék.
1: I have so much longing.
2: Olyan sok vágyakozás van bennem.
1: Please, only you can solve my problem.
2: Kérlek, csak te oldhatod meg a problémáidat.
1: You are the beloved one of my heart.
2: Te vagy a szívem szerelmese.
1: Please don't hide yourself.
2: Kérlek, ne rejtsd el magad előlem.
1: Please be so merciful and come to me.
2: Kérlek, legyél kegyelmes és gyere el hozzám.
1: I am your servant from life to life.
2: Életről életre téged szolgállak.
1: And please give me this mercy that I can bow down in front of you.
2: Kérlek, hadd hajolhassak meg előtted.
0: Tipnanim Bhagwan ki jai. Si si vishagunda chapparama swarma shunjubi. Ki jai.

0: Deep Tanyan Bhagavan Kichai. Si Sri Vishnu Gundasha Paramaswan Ashwananji Gurudeva Kichai.
1: Now there is coming beautiful bhajan written from Paramahamswami Madhavanandaji, Holy Guruji.
2: És most egy gyönyörű bhajan következik, amit Holy Guruji írt.
1: Omkar Rachana Sarire.
2: Ez a címe Omkar Rachana Sarire.
1: And Holy Guruji is explaining that the whole creation is done or came out of Om.
2: Holy Guruji azt magyarázza, hogy az egész teremtés az Omból ered.
1: The saints, they know this secret of Om.
2: A szentek ismerik az Omnak ezt a rejtélyét.
1: And because they know that, they are living always in bliss.
2: És mivel tudják ezt, ezért örökké békében élnek.
1: They are always in Ananda.
2: Örökké boldogságban élnek.
1: And it is not because they know this intellectually.
2: És ez nem azért van, mert ők intellektuálisan tudják ezt.
1: But they are in their inner being that.
2: De ők a belső lényükben érzik.
1: And the inner being is this Om and is this bliss.
2: És a belső lényük az Om, ez az üdvösség.
1: It is in the consciousness.
2: Ez a tudatosság.
1: Om is the sound, the form of God.
2: Az Om az Isten formája és hangja.
1: And Om is light without shadow.
2: Az Om a fény árnyék nélkül.
1: Om is like the sky everywhere.
2: Az Om a mindenütt jelenlévő.
1: Eternal.
2: Örökké való.
1: Independent.
2: És mindentől független.
1: Not bound on anything.
2: Ami nem kötődik semmihez.
1: We get this information.
2: Ezt a tudást, információt.
1: Now we are listening.
2: Most megkaptuk és most halljuk.
1: And because we are so lucky that we are disciples of a master of our guru.
2: És mivel olyan szerencsések vagyunk, hogy a mesterünk tanítványai lehetünk.
1: And we have mantra.
2: És van mantránk.
1: And we have asanas and pranayama.
2: És megvan az asana és a pranayama.
1: And we know that we are eating healthy and pure food.
2: És tudjuk, hogy egészséges és tiszta ételeket eszünk.
1: We are somehow able to understand.
2: Valahogyan képesek vagyunk ezt megérteni.
1: Not only with these instruments of intellect.
2: Nem csak az intellektuális, az intellektussal.
1: Or in our thoughts.
2: Vagy a gondolatainkkal.
1: But by our practice.
2: Hanem a gyakorlásunk révén.
1: It is revealing in ourselves.
2: Ott van bennünk, felfedezzük önmagunkban.
1: Because with all our practices we are purifying our koshas.
2: Mert a gyakorlásunk révén megtisztítjuk a kósáinkat.
1: This living form.
2: Ezt az élő formánkat.
1: And then automatically we will be more in contact to this higher self.
2: És így automatikusan közelebbi kapcsolatba kerülünk ezzel a magasabb lényünkkel.
1: And this is eternal.
2: Ami örök.
1: Independent.
2: Független.
1: And it is consciousness.
2: És ez a tudatosság.
1: And then from this Om there is this division into gunas.
2: Az Omból ered a gunák megkülönböztetése.
1: This rajas, sattva, rajas, tamas.
2: A három guna, a sattva, rajas és a tamas.
1: And there is developing the Maya, the world.
2: És ezekből fejlődik ki a Maya, a világ.
1: Out of these gunas.
2: Ezekből a gunákból.
1: And what we are, like Swamiji says often, we are like a fish thirsty in the water.
2: És mi olyanok vagyunk, mint a, ahogyan Swamiji mondja, mint a hal a vízben.
1: And all living beings are living in this Om.
2: És minden élőlény az Omban lakik.
1: as embodied beings.
2: Mint megtestesült lények.
1: And now all this knowledge, because consciousness has knowledge.
2: A tudatosságnak van tudása.
1: And all this knowledge is coming through this Om.
2: És mindez a tudás az Omból ered.
1: Om is this divine knowledge.
2: Az Om az isteni tudás.
1: And also the Vedas were written out of Om.
2: És a Védákat is az Omból írták.
1: So Om is this highest symbol of God.
2: Az Om Isten legfelsőbb szimbóluma.
1: And then Holy Guruji says, practice.
2: És azt mondja Holy Guruji akkor, hogy gyakorolj.
1: Repeat all together Om.
2: Ismételjétek együtt az Omot.
1: With this repetition of Om, the divine light will awaken.
2: Az Om ismétlésével felébred az isteni fény.
1: That's why we should constantly meditate on Om.
2: Ezért kell állandóan az Omon meditálnunk.
1: And all your worldly sorrows will be destroyed.
2: És akkor minden világi szenvedés le lesz rombolva.
1: And I was thinking, now in our Western world, yes, we have still this word in our Christian.
2: És most az jutott eszembe, belief. Hogy a nyugati világunkban, a keresztény vallásban is ott van ez a szó.
1: In for a very big church.
2: Egy nagyon nagy templom.
1: In German we say Dom.
2: Amit németül azt mondjuk egy nagyon nagy templomra, hogy Dom.
1: The big church, the Dom.
2: Igen, a nagy templomot ugye úgy hívjuk, hogy Dom.
1: This is the house of God.
2: Ez Isten háza.
1: This is Om.
2: Majdnem Om.
1: And also this Amen. No, we say Amen in the church.
2: És amikor azt mondjuk az ima végén, hogy Amen.
1: The source is Om.
2: Az is olyan hangzású, mint az Om, Aum.
1: This is the basic of all.
2: Ez az, ahogyan az Om így mindennek ott van az alapja.
1: And all saints, all yogis, they keep this Om in their heart.
2: És minden szent és minden jogi az Omot a szívében tartja.
1: Without Om, your spiritual practice is senseless.
2: Om nélkül a spirituális gyakorlásod értelmetlen.
1: And we say also Vishwa Guruji was telling something sometimes when you repeat or you hear listen to a mantra which is not beginning with Om, it is not complete.
2: És Vishwa Guruji gyakran tanítja nekünk, hogy ha egy olyan mantrát hallotok, ami nem az Om-mal kezdődik, az nem teljes.
1: And this also shows that we are disciples of a real divine master.
2: És ez azt is mutatja, hogy mi egy valódi mester tanítványai vagyunk.
1: Because he can give us this knowledge.
2: Mert ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: He can give us this information.
2: Átadhatja nekünk ezt az információt.
1: Because he knows that.
2: Mert tudja.
1: Because he is one with that.
2: Mert egy ezzel.
1: Then just that now we do it into our practice.
2: És most csak a gyakorlásunkban nekünk gyakorolnunk kell.
1: And Holy Guruji says, through Om you come into Ananda.
2: Holy Guruji azt írja, az Om segítségével eléred az üdvel teljes boldogságot.
1: This is this divine vibration.
2: Ez az isteni rezgés.
1: All karmas will be purified.
2: Minden tettünk következményétől megtisztulunk.
1: What is a karma?
2: Mit jelent a karma?
1: That is something which is stored in me.
2: Ez valami olyan, ami bennem van eltárolva.
1: Maybe I'm not so conscious about that.
2: Lehet, hogy nem vagyok ennek tudatában.
1: But it is like a shadow.
2: De olyan, mint egy árnyék.
1: Something is closed in me.
2: Valami, ami el van zárva bennem.
1: There is my energy is not free.
2: Amikor az energiám nem szabad.
1: It's blocked, as we can say, no?
2: Mondhatjuk, hogy blokkolva van.
1: And when we are chanting mantras,
2: és amikor mantrákat zengetünk,
1: because this is the highest divine energy,
2: mivel ez a legmagasabb rendű isteni energia,
1: this will purify that. This will open these blocked energies.
2: Az fog minket megtisztítani és kinyitni ezeket a blokkolt energiákat.
1: It's very practical.
2: Ez nagyon, nagyon gyakorlatias.
1: We just have to do.
2: Csak tennünk kell.
1: Through the chanting of Om, you will cross the ocean of the world.
2: Az Om zengetése segítségével átszeled a világi óceánt.
1: And my adoration, you are. And now he, Holy Guruji, is speaking to Mahaprabhuji, to deep. You are my personalized form of Om.
2: És most Holy Guruji a mesteréhez fordul, és azt mondja, hogy hódolatom neked, aki a megtestesült, a személyként megjelenő Om vagy.
1: And there in Hindi it's written Kahe Matavanand Om ko Vandana Hamari. That means I bow down to you.
2: Lehajolok, meghajolok előtted.
0: Szép nevem megvan, ki csaj. Szívesen gondolsz, hogy a panamon szván, más nincs, hogy a ki csaj.

0: देवता ने हम भगवान की जय। शिव शकुंदा शपरम स्वामी मशुंज गुरुदेव की जय।
1: Now we will chant Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Most a Juga Juga Jivo Maheshwarananda kezdetű bhajant énekeljük.
1: Our Gurudev's guru Paramahansa Swami Madhavananda was writing this bhajan.
2: Ezt a bhajant Paramahansa Swami Madhavananda írta.
1: And he is explaining us.
2: És azt magyarázza el nekünk.
1: That our guru is incarnating since many lives.
2: Hogy a mesterünk sok-sok életen át inkarnálódott.
1: To bring us the teaching of God.
2: Hogy elhozza hozzánk az Istenről szóló tanítást.
1: He showers immortal blessings of Mahaprabhuji to us.
2: Mahaprabhuji végtelen áldásának záporát adja nekünk.
1: And Holy Guruji says it is a big luck to the land of India, Bharat.
2: Holy Guruji azt mondja, hogy nagy szerencse India földje számára.
1: That such a powerful, mighty soul incarnated.
2: Hogy egy ilyen erőteljes, hatalmas lélek inkarnálódott ott.
1: He removes all bad karmas.
2: Aki minden rossz karmánkat eltávolítja.
1: Which are the source of the three kinds of sorrows.
2: Amelyek a szenvedés mindhárom formájának a forrásai.
1: These three tapas.
2: Ez a három tapa.
1: As the full moon.
2: Mint a teli hold.
1: Is cooling down heat.
2: Ami lehűti a levegőt, a forróságot.
1: He develops with us bhakti.
2: Ő bhaktit ébreszt fel bennünk.
1: Devotion to God.
2: Az Isten iránti odaadást.
1: This connection to God.
2: Ezt az Istennel való kapcsolatot.
1: And I think that is a very important, a main thing what we were learning from our Gurudev.
2: És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk a mesterünktől.
1: In our Western world we are always thinking we are separated from God.
2: A nyugati világunkban mindig azt gondoljuk, hogy el vagyunk különítve Istentől.
1: And he, God is somewhere.
2: Hogy valahol ott van Isten.
1: And we are here.
2: Mi pedig itt vagyunk.
1: But we are not one with that.
2: De nem vagyunk egy vele.
1: But our guru told us, no, it's not like that.
2: De a gurunk azt mondja nekünk, hogy nem, ez nem így van.
1: He gives us the knowledge that we can realize this.
2: Azt a tudást adja nekünk, hogy ezt felismerhessük.
1: We call it self-realization.
2: Ezt hívjuk önmegvalósításnak.
1: Or at the same God realization.
2: Vagy más néven Isten megvalósításnak.
1: And he gives us this knowledge.
2: És ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: And he gives us the practice.
2: És átadja nekünk a gyakorlatokat.
1: And with that we can reach this highest.
2: És ennek segítségével elérhetjük ezt a legfelsőbbet.
1: He is above the world.
2: Ő a világ fölött áll.
1: And he is able to give us everything what we need.
2: És képes nekünk átadni mindazt, amire szükségünk van.
1: What do we need?

0: Mire van szükségünk?
1: Knowledge.
0: Tudásra.
1: This knowledge.
0: Erre a tudásra.
1: And we have it.
0: És megvan ez nekünk.
1: And now it's more and more up to us to use it.
0: És most ez tőlünk függ, hogy egyre jobban és jobban használjuk.
1: To get this responsibility to back to us.
0: Most rajtunk van a felelősség.
1: Of course we are connected.
0: Persze, kapcsolatban vagyunk.
1: Our Gurudev is everywhere.
0: Gurudeva mindenütt ott van.
1: But now we shall practice.
0: De most nekünk gyakorolnunk kell.
1: With this knowledge.
0: Ezzel a tudással.
1: To observe ourselves.
0: Megfigyelni önmagunkat.
1: And to realize that.
0: És hogy felismerjük ezt.
1: And he is showing us this path.
0: Megmutatja nekünk az utat.
1: And while he is doing.
0: És miért teszi ezt?
1: He does not need anything for himself.
0: Nem kér semmit cserébe önmagáért. Magának.
1: So with this he is showing us our real nature.
0: Ezzel feltárja előttünk saját valódi természetét.
1: And on the same time in our daily worldly life makes us independent.
0: És ugyanakkor a mindennapi életben pedig függetlenné tesz bennünket.
1: And Holy Guruji says Ma Prabhuji. És always with our Gurudev.
0: És azt mondja Holy Guruji, hogy Mahaprabhuji mindig a mi mesterünkkel van.
1: And Holy Guruji says also, please let us overcome all circumstances.
0: És azt is mondja, hogy kérlek, hadd küzdjünk le minden nehézséget.
1: All trials.
0: Minden nehézséget.

0: Now we will chant. Suno Saki Sataguru Garaya.
1: Sima Suno Saki Sataguru Aya.
0: And there I have a short translation from Vishwaguruji. Listen, my dear friend, my inner friend.
1: Hallgass rám, kedves belső barátom.
0: Today my Gurudev came to my house, into my door.
1: Ma Gurudeva eljött a házamhoz, az ajtó mellé.
0: And all my inner flowers, lotuses are opening.
1: És minden belső virágom, a bennem lévő lótusz kinyílt.
0: Each cell of my blood is full of bliss.
1: A vérem minden sejtje telve van boldogsággal.
0: Full love.
1: Szeretettel.
0: Because my Satguru has come.
1: Mert a Satgurum eljött.
0: Blessed are those where the Satguru came for darshan.
1: Áldottak azok, akikhez eljött a Satguru.
0: And where he came for satsang.
1: És amikor elmegyünk a satsangra.
0: The worm will become a bee.
1: A kis rovar ilyenkor darázssá változik.
0: And he offered us this knowledge, this spiritual knowledge.
1: Ő ajánlja föl nekünk ezt a spirituális tudást.
0: The verse of the life changed completely.
1: A világ, az élet teljesen megváltozik.
0: In one moment from the words of my Gurudev,
1: a Gurudevám szavainak hatására egyetlen pillanat alatt
0: it turns into gold.
1: A aranyjá változik.
0: And there is such a big difference to the value of my life before.
1: És olyan annyira különbözik már az életem attól, ahogy korábban folyt.
0: And that what was before, it's gone.
1: És mindaz, ami korábban volt, elmúlt.
0: If there is a bamboo tree growing in the sandalwood forest,
1: hogyha van egy bambusz fa, ami a szantál erdőben nő,
0: so he will take this fragrance.
1: Az át fogja venni a szantál illatát.
0: When water is flowing into the Ganga river,
1: amikor a víz a Ganga folyóba folyik,
0: it will also be Ganga water.
1: Az a víz Ganga vízzé vál.

0: Yes. Teripiti omare harinama bina. Teripiti omare harinama bina. This is from Guru Nanak.
1: Ezt a bhajan Guru Nanak írta.
0: And like all saints, they explain us that we should not lose our time.
1: És mint minden szent, ő is azt mondja nekünk, hogy nem szabad elvesztegetnünk az időnket.
0: And to repeat the name of the Lord.
1: És hogy ismételjük Isten nevét.
0: The time is passing.
1: Az idő eltelik.
0: That's why your mind should repeat the name of God.
1: Ez az, amiért Isten nevét kell az elmédben ismételned.
0: And we know that is the form of our mantra.
1: És tudjuk, hogy ez a mantránk egyik formája.
0: If we have the wish to come out of this circle of birth and death.
1: Ha megvan bennünk a vágy, hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából.
0: Or if we want to live a better life.
1: Vagy hogyha jobb életet szeretnénk élni.
0: With more consciousness.
1: Több tudatossággal.
0: More balanced.
1: Több egyensúlyjal.
0: Healthy.
1: Egészségesen.
0: In mind, thoughts, feelings.
1: Az elménkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben.
0: In intellect.
1: Az intellektusunkban.
0: In our whole being.
1: Az egész lényünkben.
0: Then we should not lose our time.
1: Akkor nem szabad elvesztegetnünk az időt.
0: And maybe you remember a few days ago, Mama Leleshvasvami Ganeshwapuri was telling us that it is written in Mahashiv Purana.
1: Talán emlékeztek rá néhány nappal ezelőtt, Maha Mandaleshvasvami Ganeshwarpuri mondta nekünk, hogy ez a Shiva Puránában
0: there is written that a human needs 1000 lives, good lives.
1: Hogy az ember, hogyha ezernyi jó életet él,
0: and after that he is starting with a longing for more.
1: És utána elkezd vágyakozni még többért.
0: Then he is starting to search something more than only the life.
1: Akkor elkezd keresni valami után, ami több, mint az élet.
0: Already 1000 good lived lives.
1: Már 1000 jó életet élt.
0: And then we start to search.
1: És akkor kezdünk el keresni.
0: For a sense.
1: Az keresni egy
0: szentet. If there is something more than only to live daily and.
1: Vagy valamilyen értelmet emögött, hogy valami több is legyen.
0: Come and go.
1: Menjünk. Mint az, hogy jövünk és megyünk.
0: And I think that we are steps further.
1: És azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk.
0: Because we could find a master.
1: Mert mestert kell keresnünk.
0: We found our guru.
1: Mi megtaláltuk a mesterünket.
0: Or other way around, it is said that the guru found us.
1: Vagy azt is mondhatjuk, hogy a mester talált meg bennünket.
0: But maybe it was like small birds in the nest.
1: De talán olyan volt ez, mintha kis madarak ülnek a hálóban.
0: They are opening the peaks when they are hungry.
1: A fészekben. És amikor éhesek, akkor kitátják a szájukat.
0: And mother or father is coming and giving food.
1: És akkor jönnek a szülők, és megetetik őket.
0: And I think it was in you also, not? We were searching.
1: Azt gondolom, hogy ez velünk is így volt, hiszen kerestünk.
0: And then we could find our Gurudev found us.
1: És így megtalált minket Gurudeva.
0: And Guru Nanak is telling in this bhajan, without the name of God,
1: azt mondja ebben a bhajanban, hogy Isten neve nélkül.
0: It is like a bird without wings.
1: Olyan, mint a madár szárnyak nélkül.
0: Or an elephant without his trunk.
1: Vagy az elefánt az agyarak nélkül.
0: Without a wife, as a wife without her beloved husband.
1: Vagy a feleség a szeretett férje nélkül.
0: Or like a father without son.
1: Vagy az apa a fia nélkül.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az emberi élet is Isten neve nélkül.
0: Like a waterfall without water.
1: Mint a vízesés, amiben nincs víz.
0: Or a cow without milk.
1: Mint a tehén, aminek nincs teje.
0: Or dry earth without rain.
1: Mint a száraz föld, amelyre nem hull eső.
0: Or a fruit tree without fruits.
1: Mint a gyümölcsfa, amelynek nincsenek gyümölcsei.
0: Like this is a human without the name of
1: olyan
0: God.
1: Az ember Isten neve nélkül.
0: Or like a body without eyes.
1: Vagy mint a test szemek nélkül.
0: And the night without moon.
1: Vagy az éjszaka hold nélkül.
0: A church without light.
1: Vagy a templom fény nélkül.
0: Or some learned one without the Vedas.
1: Vagy egy tanult ember, aki nem ismeri a védákat.
0: Like this we would be without the name of God.
1: Ilyenekké leszünk, ha Isten nevével nem rendelkezünk.
0: And then the essence is,
1: és mi a lényeg?
0: This passion.
1: Hogy ez a vágy.
0: Anger.
1: Ez a harag.
0: Pride.
1: Ez a büszkeség.
0: Greed.
1: A kapzsiság.
0: Look at this.
1: Nézzetek erre.
0: Give it up.
1: És add fel.
0: Also jealousy.
1: Mint a féltékenység.
0: Give that up.
1: Ezeket add föl.
0: You are holy.
1: Hiszen szent vagy.
0: And that we can do.
1: És ezt megtehetjük.
0: When we feel this inside.
1: Hogyha érezzük belülről.
0: Then we can say no.
1: És azt is mondhatjuk, hogy nem. Azt mondhatjuk, hogy nem.
0: This I don't want.
1: Ezt nem szeretném.
0: Nothing can happen that makes me proud or
1: nem történhet
0: full
1: semmi,
0: of anger.
1: Ami miatt el kell, hogy öntsön a harag, vagy a féltékenység.
0: This I don't want.
1: Vagy a büszkeség. Ezt nem akarom.
0: I let that go.
1: Hadd menjenek el.
0: I will purify myself.
1: Meg fogom tisztítani önmagam. Fel fogom szabadítani önmagam ezektől.
0: Then,
1: akkor
0: we will reach that.
1: Fogjuk elérni ezt.
0: Because in this world,
1: mert ebben a világban
0: nothing belongs to us.
1: Nem tartozik semmi sem hozzánk.